tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetett jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazat.

0: Ott hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élő donoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül öten már otthon vannak, és hamarosan a hatodik is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szerv adományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartok napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartok termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A századfordulós Budapest jellegzetes épületei voltak a forgalmas utcákat összekötő átjáróházak. Az 1800-as évek végén az átjáróházak divatja nem volt véletlen. A háztulajdonosok megpróbáltak olyan területekre szert tenni, amely két forgalmas utcát kötött össze. A passzás struktúra mindenkinek kedvezett, a kereskedők folyamatos vevőkörre számíthattak, a pesti gyalogosok pedig háztömböket vághattak le, miközben olcsóbban jutottak hozzá itt az árukhoz, mint a fényűző Váci utcában. Az elmúlt 100 évben nagy részüket kapukkal lezárták az átmenő forgalom elől, vagy hotellé alakították az épületet. Úgyhogy egykori funkciójukról mára csak emlékeink maradtak.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások

0: Lehetőséget biztosít a szülészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartok napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartok termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bajor Gizi Színész Múzeum a 12. kerületi Stromfeld Aurél utcában található. A hatalmas parkkal körülvett villába 1933-ban harmadik férjével, Germán Tibor orvossal költözött be. A ház hamar a korabeli művész élet egyik központja lett, azonban a színésznőre nem csupán békeidőben számíthattak a barátai. A II. Világháború alatt az alaksor menedéket nyújtott az üldözötteknek, többek közt Tamási Áronnak is. Bajor Gizi 1951-ben hunyt el tragikus körülmények között. Megzavarodott férje halálos adag morfiumot adott be neki, tartva attól, hogy a színésznő megsüketül és képtelen lesz folytatni karrierjét. Germán Tibor ezt követően magával is végzett. Egy évvel később Gobbi Hilda kezdeményezésére múzeummá alakították a villát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élődonoros, keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon

0: Zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sok kis összefűzött belső udvarokból álló széles folyosót a zsidó negyed közepén a helyi bérlői vallásos zsidók alakították ki a múlt század elején. A vallásuk szerint ugyanis a zsidók szombatonként nem dolgozhatnak. Ilyenkor még babakocsit se tolhatnak, bevásárolniuk sem szabad, azonban ez a szabály csak házon kívül érvényes. A szabályt kikerülve létrehoztak egy belső összefüggő udvarsort, ahol vásárokat tartottak, üzleteket nyitottak, és folyhatott a hétköznapi élet a sábát alatt is. A zsidó negyed közelében azért is találunk ennyi átjárót, mert ezek segítségével gyorsabban juthattak el a Dohány utcai zsinagógába az izraelita vallású hívők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai hídfőjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Szotyori Nagy Gábor, a Szent István Bazilika orgona művésze. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Új orgona fesztivál indul idén ősszel Budapest egyik legimpozánsabb koncerthelyszínén, a Szent István Bazilikában. 2026-ban első alkalommal rendezitek meg a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivált, amely 4 estén keresztül 6 kivételes művész közreműködésével állítja középpontba az orgona muzsikát. Az, hogy indul egy új fesztivál, azt gondolom, ez köszönhető annak, ugye, hogy a Szent István Bazilikának az orgonája fel lett újítva, és hát csodálatos lett. Ez hozta az, hogy ezt a fesztivált megrendezzétek, vagy ez csak az egyik alkotó eleme?
2: Azt gondolom, hogy ez csak az egyik alkotó eleme a fesztiválnak a létrejöttének. Tulajdonképpen apropóját ugyanakkor ez hozta elő, hogy legyen egy ilyen fesztivál. A másik mozgató rúgója az volt, hogy a Szent István Bazilikát szeretnénk, és annak orgonáját újra a nemzetközi koncertélet és a hazai koncertélet vérkeringésébe újra módon bekapcsolni, hogy az megjelenjen ennek a nemzetközi orgona koncertélet térképén újra, hiszen egykor volt itt egy nemzetközi koncertélet, csak volt egy bizonyos szünet, közel 20 éves szünet, és szeretnénk újra, hogyha eljönnének olyan művészek is, akik nemzetközileg kijegyzett orgona művészek.
1: Október 10-én lesz majd az első alkalom, majd 12-e, 24-e és 31-e, de egyébként a stephanusorgon.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, és bizony van is egy jelmondata ennek a fesztiválnak.
2: Igen, ennek a fesztiválnak az lett a jelmondata, hogy Lux et Sonus, ugye a fény és a hangok játéka, hogy a bazilikának ugye a hangot tulajdonképpen nem kell nagyon magyarázni, hiszen a bazilika csodálatosan felújított új hangszere a hangot adja, és maga a fény, az pedig a Szent István Bazilikának a különböző világítási pozíciói lesznek, hiszen itt van egy olyan fénytechnika, amivel tudjuk látványosabbá tenni ezeket a koncerteket, hogy az adott mű hangulatához esetleg egy olyan fénybeállítás is passzol, amivel lehet játszani az előadás közben, így válik egyé tulajdonképpen ez a jelmondat, hogy Lux et Sonus.
1: A Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál világában tehát részesei lehetünk a hang és a fény történetének. Na de hogy kiknek a segítségével ez érkezzen? Kérlek, hogy meséld el, hogy hogyan fognak felépülni a koncertek, kiket hallhatunk?
2: Ebben az évben elsősorban olyan művészeket hallhatunk majd, hallhat a közönség, akik valamilyen módon kapcsolódnak a Szent István Bazilikához, vagy annak orgonájához. Ezért ebben az évben magyar orgonaművészeket hallhatnak, illetve olyan magyar orgonaművészeket, akik külföldön élnek és ott alkotnak. Az első koncertünk az október 10-én lesz, ez Fiat Lux, azaz Legyen Világosság címet viseli. Itt Virág András Lisztdíjas orgonaművész és jó magam fogok fellépni. Itt Liszt Ferenc, Virág András Gábor, Dubois, Louis Vierre műveit és Johann Sebastian Bach műveit hallhatja majd a közönség. Október 12-én hétfőn Kővári Péter, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatója, orgonaművésze fog játszani a Lélek fohásza barokk és romantikus orgona imák címmel Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Alexander Gilman műveit adja majd elő. Október 24-én, ami szintén majd egy szombati nap lesz, ekkor Áhim Erzsébet orgonaművésznő fog fellépni, aki Svájcból érkezik hozzánk. Ő úgy kis kapcsolódik a bazilikával, sok éven keresztül rendszeresen orgonált itt és kísérte a kórust, úgyhogy szorosan és évtizedek óta kötődik a templom zenei életéhez. Az ő koncertjének a címe az az, hogy Harmóniák fénye, és még egy különlegessége van, hogy a előadott művekből több is kapcsolódik a Szent István Bazilikában élt és alkotott, illetve alkotó zeneszerzőkhöz, így aztán hallhatunk Virág András Gábor, Kulos István és Antalki Zsíros Dezső művei közül is egy csokorra valót, ezt kiegészítve persze más művekkel, francia romantikus művekkel. És a záró koncert pedig szintén egy szombati napra fog esni, ez október 31-e szombaton lesz. Itt Kovács Róbert érkezik hozzánk Ausztriából, az ő koncertjének a címe pedig az, hogy In Paradisum, a paradicsomban, ami egy kicsit már reflektál a másnapi Minden Szentekre, majd a Halottak napjára. A koncert érdekessége pedig az lesz, hogy improvizációk váltakozva fognak felhangozni az orgonai irodalom remekeivel, hiszen Kovács Róbert nem csak előadó művészként ilyen szempontból, hanem részben improvizátorként is igen kiemelkedő tevékenységet folytat. Így az improvizációk mellett De Grigny, Dupré, Kárgélert, Antal Fizsíros, Dezső és Franz Schmidt művei fognak felhangzani, a koncertjeink pedig este 8 órakor fognak kezdődni.
1: 4 különleges este, 6 kivételes művész. Így is össze lehetne foglalni ezt az új nemzetközi orgona fesztivált, amely a Stephanus nevet kapta. Egy picit beszélgessünk még a Bazilikának a nagy orgonájáról. Ugye itt félszóval említettem, hogy megújult az orgona a tavalyi évben. Mi is volt ez? Mennyi ideig tartott? És hát mennyire örültök most ennek? És milyen visszajelzések vannak azóta?
2: Igen, a Szent István Bazilika orgonája ugye több felújításon is átesett. Ugye a legutóbbi több mint 20 évvel ezelőtt történt, és hát jött az az igény, hogy bár ezek a felújítások hozzátettek az orgona hangzásához, bővítették azt, és mégsem volt valahogy az orgona egy egységes hangzásvilága, ami nagyon fontos az orgonának, mint hangszernek az életében. Így aztán kollégámmal együtt, Virág András Gábor orgonaművész zeneszerzővel együtt úgy gondoltuk, hogy ennek az orgonának egy egységes romantikus hangzást kéne képviselnie, és aztán 2 éven keresztül tartott ez a folyamat, amikor is az orgona minden egyes alkatrészét, sípját felújították, a meglévőket, és aztán 1-2 újjal is bővítették azt, így teljessé vált, és egy nagy szimfonikus orgona jött létre, amit tulajdonképpen az egész orgona irodalom előadására alkalmas, de kivált kép alkalmas a romantikus és 20. századi művek tolmácsolására. Azóta egyébként számtalan visszajelzést is kaptunk, akár művész kollégáktól, ideérkező vendégektől, és hát mondhatom, hogy mindenki megelégedésére szolgált az új hangszernek a hangzásvilága.
1: Aki még nem hallotta, tehát most megteheti a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál keretén belül, ahol október 10-e és 24-e között 4 koncerten 6 művészt hallhatnak, és a stephanusorgan.hu oldalon megtalálnak minden információt. Na de a Szent István Bazilikába nem csak ezért érdemes ellátogatni, bár most ez a fő indok, amiért meghívjuk a hallgatókat, de mivel várjátok még az ide látogatókat?
2: Az ide látogatókat például minden szerdán vannak olyan koncertjeink, amit úgy hívunk, hogy karzatkoncertek, tulajdonképpen a nagy orgona szemtől szemben alcímet viseli ez a program, ami arról szól, hogy tulajdonképpen feljöhetnek a karzatra a jegyetváltók és a koncertre kíváncsiak, és körül ülhetik a játszóasztalt, és ott mi bemutatjuk az orgonát röviden, annak különlegességeit, és hát egy rövid koncertet is játszunk ezeken a programokon. Egyébként ugye elkezdődött maga az egyházi év, és az egyházi évben a kórus munka is, így hát majdnem minden vasárnap a 10 órai nagymisén hallható Szent István Bazilika énekkara, orgonakísérettel, úgyhogy jelen pillanatban ezekkel készülünk, aztán tényleg a orgonafesztiválban most először a középpontban, de ezek mellett ezek a programok is természetesen fontosak.
1: Nézzenek meg minden információt, és látogassanak el minél többen. Szeretitek-e orgonaművészek azt, amikor egy templomnak vagy bazilikának van egy visszhangja, és azt kihasználni a játék közben?
2: Természetesen. Ez néha egyébként szokott nehézséget is jelenteni, hiszen ezzel minden mű előadásakor számolni kell azzal, hogy milyen akusztikai környezetben szólaltatjuk meg. Viszont egy nagyon nagy előnye a visszhangnak, hogy ezzel játszani is lehet. Tehát minden műhöz igazából hozzáad egy plusz tartalmat, hiszen az időbeli hang leütésének az ideje, a szünetekkel való játék mind-mind egy új aspektusát nyújtja az előadó művészetnek. Így ha elengedek egy akkordot, és hogy mikor hozom a következő akkordot, ez mit hozzá tud tenni az akusztikai viszony. Így a bazilikában is nagyon sokszor hatalmas élményt jelent az, hogy a hatalmas hangtömeg hogyan verődik vissza a falakról, és milyen visszhang környezet alakul ki a művek előadása során.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy mindegyik koncert teltház előtt zajlódjon, és hogy még nagyon sokszor számoljunk be arról, hogy hanyadik alkalmát éli majd meg a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál, és hogy milyen művészek érkeznek játszani a budapesti Szent István Bazilikába. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Szotyori Nagy Gábort hallhatták, a Szent István Bazilika orgonaművészét.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Pénteken és vasárnap is látható Göttinger Pál Anyós nyelv című vígjátéka az Árt Színtér programjában. A történet egy egzotikus szigeten játszódik, ahol Arthur és Jade romantikus esküvőre készül, ám a két család találkozása gyorsan felborítja az idilli terveket. A valódi bonyodalmat a két anya összecsapása okozza, akik mellett lassan már az is kérdésé válik, sikerül-e egyáltalán megtartani az esküvőt. A Pányik Tamás rendezte komédiát, a két anyát Szulák Andrea és Szendi Szilvi, a házasodni készülő fiatalokat pedig Kocsis Dénes és Kartfi Aisa alakítja. Lábas Viki, Bíró Eszter és Szirtes Edina Mókus új közös formációja, a Múzsa Kollektíva, szombaton a Magyar Zeneházában mutatja be először közös műsorát a budapesti közönségnek. A három különböző zenei háttérből érkező énekesnő világslágereket, versfeldolgozásokat és kortárs szövegeket gondol újra három szólamú vokális megszólal. A műsorban többek között Radnóti Miklós és Szép Ernő versei is megjelennek, miközben a dalok és az irodalmi szövegek egymásba fonódva építik fel az est zenei világát. Az énekesnők hangszereken is közreműködnek, a Fődő Sándor vezette zenekar pedig gitárral, harmonikával, hegedűvel, valamint különleges afrikai és perzsa ütőhangszerekkel kíséri őket. A Múzsa Kollektíva első közös koncertjének különlegességét éppen az adhatja, hogyan talál egymásra három karakteres hang és három eltérő művészi világ. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Megakadályozott egy merényletet az FBI. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök nöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte. A kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet a déli óráktól, már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Farkas Tamás, koreográfus, néptáncpedagógus, örökös aranysarkantyús táncos, a Népművészet ifjú mestere, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa, a Tabán Táncegyüttes Békés Csaba vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek, azért beszélgetni is fogunk a pozíciók elmondása mellett. Szia!
2: Szervusz!
1: Két új produkció is különösen mozgalmas őszt hoz számodra, hiszen Budapesten és Székelyudvarhelyen is új előadással jelentkezel. A budapesti közönség a Duna Művész Együttes Cigányok Arca című produkciójában találkozhat a munkáddal. Ugye itt melletted Fundák Kristóf és Juhász Zsolt is a két koreográfus. Ennek az előadásnak a bemutatója október 15-én lesz, majd október 16-án ismét látható lesz a MIPA Fesztivál Színházban. Mit lehet tudni erről az előadásról?
2: Nagyon fontosnak tartjuk a Kárpát-medencében élő magyar, szellemi kulturális örökséget őrző táncos, zenész, mesterek mellett a nemzetiségek hagyományát, örökségét. Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője és az előadásnak a rendezője úgy döntött, hogy a roma kultúrát helyezzük színpadra, de talán egy picit progresszívebb és spirituálisabb módon, mint korábban, hiszen ahogy Zsolt is, mi is a koreográfusai keressük az új utakat. Próbáljuk mélyen belemenni a cigány ember gondolatvilágába. Foglalkozunk kirekesztéssel, foglalkozunk a társadalom peremén való elhelyezkedéssel, ennek negatív, esetleg pozitív hozadékaival, és mindezeket úgy idézzük meg a táncosok testén, hogy a legkeletibb Kárpát-medencében élő romák táncait, dalait, hangszeres népzenét használjuk fel a kismagyarországi roma kultúrával karöltve.
1: Amikor azt mondtad, hogy kicsit spirituálisabban közelítitek meg, akkor mire gondoltál? Hogy érted?
2: Egyértelműen a lélekről, a pszichéről beszélek, próbálunk nem didaktikus, közhelyes, materialista módon csupán a táncot, mint a filmen látható figurát megjeleníteni a színpadon, hanem egyértelműen sokkal mélyebben, szakrálisabban a roma ember lelki világának mélyebb szintjéről tolmácsolni azt, amit ők megélhetnek ebben a történetben. Ehhez nagyon nagy segítségünkre volt és van Farkas Franciska, színművésznő, roma származású színművésznő, aki végig prózával, színpadi jelenléttel erősíti az általunk elképzelt színpadi gondolatokat.
1: Kik az alkotótársaid?
2: Juhász Zsolt az előadás rendezője, ahogy említetted, Fundák Kristóf és felesége Fundák Kassai Lili vett még részt a munkában, én a feleségemmel Farkas Ágnessel végeztem a munkát.
1: Hogyan zajlanak a próbák? Hol tartotok most?
2: Én augusztus végén, szeptember elején befejeztem a reám kiszabott 20 perces jelenetnek az elkészítését. Nyilván ezt még cizellálja Zsolt és a tánckar, hiszen én Székelyudvarhelyen készülök egy másik bemutatóra, és jelenleg is itt tartózkodom. Az együttes készül, próbál, nagy erőkkel lassan költöznek be a művészetek palotájának fantasztikus színpadjára.
1: Miután a Kárpát-medence cigányságának kultúrája rendkívül sokszínű, ezért egységes cigány folklóról nem nagyon lehet beszélni. Mégis hogyan ötvöztétek mindezt?
2: Ugyan egységes, mi mégis találtunk olyan kulturális, egyetemes értékeket, morális rendszerbeli sajátosságokat, akár az írországi vándor cigányoktól kezdve a svájci jeniseken át a Transznisztriába telepített kálderás cigányok életvitelén keresztül, melyeket azt gondolom, hogy egy azonos egyetemes formanyelvbe öntve mégis tud egy egységes képet mutatni. Persze úgy, hogy közben megmutatjuk a kükülőmenti jellegzetes figuráit, és közben megjelennek a híres kismagyarországi roma táncos mesterek jellegzetes mozdulatai is.
1: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést, hamarosan szó lesz még a Cigányok Arca című előadásról is, illetve a másik produkcióról, amit ígértünk. Jövünk vissza Farkas Tamás koreográfus néptáncpedagógussal.

0: Ez az Intermezzo, a vonal túlsó végén Farkas Tamás, a Tabán Táncegyüttes Békés Csaba vezetője, koreográfus, néptáncpedagógus, akivel a budapesti bemutatókról beszélgetünk. Pontosabban egy bemutató lesz október 15-én, de másnap a Műpa Fesztivál Színházban újra látható lesz a Cigányok Arca című produkció. De mindemellett Székelyudvarhelyen is bemutatsz egy új előadást, itt Tamási Áron Ősvigasztalás című drámáját állítják. Látjátok majd színpadra.
1: Így van, az Udvarhely Néptáncműhely kért fel egy évvel ezelőtt egy új táncszínházi műsor készítésére, és ennek kapcsán Tamási Áron Ősvigasztalás című drámáját választottam. 1924-ben írta a szerző ezt a darabot, ez évekig el volt feledve, hiszen az első kolozsvári általa beadott drámaíró pályázaton elutasították ezt az anyagot, így 1972-ben mutatták először színpadon, s ha jól tudom, akkor táncszínházi adaptációja még nem készült az előadásnak. Nem véletlenül, hiszen annyira karakteres a szöveg, annyira jellegzetes a Tamási féle nyelv, megkerülhetetlen a szöveg, ezért mi úgy készítettünk belőle táncszínházi előadást, hogy fúzionáljuk egy úgynevezett hangszínházi formával, ami azt jelenti, bár nem akarom ennyire spoilerezni a műsort, hogy szövegdobozonként, megzenésített szövegrészenként mégis megjelenik a drámának bizonyos szövegrésze.
0: És ez hogyan, milyen formában történik?
1: A Pasztó Ernő, aki az előadásunknak a színházi tanácsadója, dramaturgia, az Aradi Kamara Színház igazgatója, színész rendező, az ő hangján, valamint Izabella Kossanel, Tóri Sándor zeneszerzőjének kollégája és párja, hangján szólalnak meg ezek a fantasztikus szövegek. Zenei aláfestések mellett, alatt, fölött elvonatkoztatva nagyon izgalmas a zenei hangzás világa az előadásnak.
0: És hogyan jött az ötlet, hogy Tamási Áron művéből készítsetek táncadaptációt?
1: Mivel Székelyudvarhelyi az együttes Tamási Áron minden nap benne van a városnak a lüktetésébe. Tamás Áron öröksége megkerülhetetlen. Farkas lak a pár kilométer csupán a várostól. Így keresgettem, és úgy döntöttem, hogy ezt a nagyon jellegzetes és megkerülhetetlen és nagy feladatnak, nehéz feladatnak bizonyuló művet választjuk az alkotótársakkal.
0: Székelyudvarhelyen lesz a bemutató. Budapesten látható lesz, mik a tervek?
1: Nagyon bízom benne, a legtöbb erdélyi hivatásos táncegyüttes az otthon készült előadásait előbb-utóbb bemutatja, vagy a Művészetek Palotájába, vagy a Nemzeti Táncszínházba. Reménykedünk, hogy minél hamarabb láthatja a budapesti közönség.
0: Most ez a produkció október 15-én mutatkozik be Székelyudvarhelyen, csak úgy, mint a Cigányok Arca Budapesten a MIPA Fesztivál Színházban. Hát hol lesz a te szíved? Merre húz majd?
1: Mindkét helyen lesz, de október 15-én Székelyudvarhelyen leszek, és másnap reggel ülök autóba, és érkezem majd a Művészetek Palotájába a 16-ai előadásra Dunásokkal együtt.
0: Ugye a bemutató utáni előadásra. Most
1: így van.
0: Itt van ez a két bemutató az életedben. Közben azért zajlanak a próbák Békés Csabán, a Tabán Táncegyüttesben?
1: Folyamatosan zajlanak, ugyanis kettő ünnepi műsort is ad az együttesünk, Békés Csabán és Gyulán is, mi szolgáltatjuk a megemlékezéssel összekötött emlékműsort színészekkel, énekesekkel, zenekarral. Tabán Néptánc Egyesület kiváló oktatói, néptáncpedagógusai, koreográfus jelöltjei az én távol létemben is nagyszerű munkát végezve tartják nagyon jó karba a tánckart.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Farkas Tamás, koreográfus, néptáncpedagógus a vendégem.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Megakadályozott egy merényletet az FBI. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrót bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diáktüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz- és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte, a kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet a déli óráktól, már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a vonal túlsó végén Farkas Tamás, a Tabán Tánc Együttes Békés Csaba vezetője. Hamarosan, október 15-én a MIPA Fesztivál Színházban lesz látható a Cigányok Arca című produkció, amely mindenképpen felveti azt a kérdést, hogy vajon ma hogyan lehet autentikus mesterektől új elemeket, új táncmozdulatokat, lépéseket tanulni? Hol van erre lehetőség? Élnek még ők?
1: Évek óta azt hallom és halljuk, hogy az utolsó órában vagyunk. Ezt 20 éve hallom, de még mindig találok új táncos mestereket. A Magyar Művészeti Akadémia népművészeti ösztöndíjának köszönhetően 3 éven keresztül az állam támogatásával valójában folytathatom azt a kutatómunkát, amit 18 évesen kezdtem el, és azóta is tart ez a szenvedély, ugyan a színpadi előadó művészeti és koreográfiai munkái miatt kevesebb időm van terepre járni, de így az ösztöndíjnak köszönhetően mégis most több időt tudok rá szakítani. Gyergyó példáját tudom említeni, tánc folklorisztikaiak részben egy elfeledett aldialektusról beszélünk, volt ugyan néhány gyűjtő, Páva István, Köncei Csilla, de olyan nagymértékű folklór gyűjtés nem történt ott, mint mondjuk Mezőségen vagy Kalotaszegen. Ami azt jelenti, hogy számos olyan táncos mester élt és él még a mai napig, akiket a kutatók nem kerestek és így nem is talált meg senki. Nekem viszont szerencsém volt több ilyen mesterrel is találkozni. Legutóbb 2025-ben végeztem szerveztem egy nagy irányító gyűjtést, ahol még mindig új táncosok, új figurák kerültek elő. És határozottan állítom, hogy ez a Kárpát-medence más területein, falvain ugyanígy van. Magyaroktól, románoktól, cigányoktól egyaránt gyűjtök folyamatosan Mezőségen is, erdészerte. Minél több ember járna gyűjteni, minél nagyobb humán erőforrás biztosítana az adott intézmény erre a feladatra, biztos vagyok benne, hogy lehetne még bővíteni azt az amúgy is fantasztikusan nagy archívumot, mely magában foglalja a Kárpát-medencében élő táncos, zenész, hangszeres, zenélő mestereknek az anyagát. Van még mit gyűjteni, azt kell, hogy mondjam.
0: És kiktől? Hány éves az a korosztály, akitől gyűjtötök? Tehát már ők sem, ugye az a generáció, aki ezt a hagyományaiból hozza, hanem már ő is tanulta.
1: Nem feltétlenül. Magyarok esetében Székelyföldön azért 70 év fölött még találni olyan táncosokat, akik vagy tánciskolában nem jártak, se nem pedig táncmestertől nem tanulták a figurákat. A románok esetében már az 50 pluszos korosztálynál találni olyan veretes tánccal rendelkező és lábukon táncoló egyéniségeket, mint 70 pluszos magyarokat. A romáknál pedig egyszerűen hihetetlen, hogy kisgyerekeket filmezek, ahogy magukba szívva, apáról, fiúra, hagyományos tánctanulási metódus szerint tanulva a táncot, nagyon korán megjelenik a lábukon a szellemi kulturális örökségnek ez a formája.
0: És akkor ez így történik, ahogy az ember elképzeli meg, ahogy most utalást tettél rá, hogy felveszed filmre, és akkor hazahozod, és itt feldolgozzátok?
1: Valójában igen, rögzítem a felvételt, hazahozom a próbaterembe, megtanulom. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, tehát hetekig van, hogy hónapokig tanulok táncokat, figurákat. Utána ebből vagy autentikus, vagy táncszínházi forma születik, vagy megpróbálom megidézni teljes formájában az adott táncos egyéniségnek a mozdulat kincsét, vagy pedig eszközként felhasználva alkalmazom egy táncszínházi koreográfia során. Például a Tamás Áron Őszvigasztalás című hangszínházi táncelőadásában rengeteg saját gyűjtésem szerepel Gyergyóból is. Itt mozdulati invenciókkal, organikus mozgásokkal tovább gondoljuk, absztraháljuk a folklór környezetben megjelenő mozdulatokat.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Jó, hogy beavattál egy kicsit ebbe a színfalak mögött zajló munkába. Farkas Tamás, koreográfus, néptáncpedagógus a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Farkas Tamás, koreográfus, néptáncpedagógus, a Tabán Tánc Együttes Békés Csaba vezetője. Tamás, mikor alakult a Tabán Tánc Együttes, mit lehet tudni róla?
1: 1993-ban édesanyám Kurtut Borbála hívta életre, Kis Tabán Tánc Együttes néven. A tánc együttesét, mely azóta igencsak kinőtte magát, lassan kezdjük szervezni a 35. jubileumi évünket. Azóta felnőtt a csoport, Kistabánból Tabán lettünk, jelenleg 500 gyermek, fiatal, felnőtt, életeskorú táncol a Tabán Néptánc Egyesületbe, amely a fenntartója és működtetője a tánc együtteseinknek. Békés Csabán van a központunk, emellett különböző Békés megyei településeken végzünk néptánc pedagógiai tevékenységeket egészen 4 éves kortól, a legidősebb éltes Tabánban táncoló táncosunk közel 70 éves.
0: Ez igen. És merre lehet veletek találkozni? Hol vannak a fellépéseitek?
1: Mindenfele járunk, a Dériné program és a Lázár Ervin programnak köszönhetően az egész Kárpát-medencét járják a táncosaink, zenészeink. Múlt héten Felvidéken jártak, Dunaszerdahely, Rozsnyó, jövő héten már Brassóban játszanak, majd Érmihály falván, a Párciumba. Megyünk a Vajdaságba, Magyarkanizsára, és közben magyarországi középiskolásoknak és általános iskolásoknak rendhagyó néptánc népzeneórákat tartunk, éves szinten 5-6 ezer gyermeknek.
0: Édesanyád volt, aki létrehozta a táncegyüttest. Ez azt jelenti, hogy te ebbe belenőttél otthon?
1: Teljes mértékben. Próbatermekbe, fesztiválokon, autóbuszon, táncosok ölében nevelkedtem, fantasztikus gyermekkorom volt, a népzene, a néptánc egyszerűen sejtszinten született velem, és él tovább mai napig.
0: Ki sem maradhatott volna az életedből?
1: Egy időben azt gondoltam, hogy igen, de ez nagyon rövid időn belül kiderült ennek az ellenkezője.
0: Miután néptánc csoportot vezetsz, így pontosan látod azt, hogy hogyan adhatók át a táncmozdulatok, egyáltalán az az életérzés, ami ezzel jár. Hány éves kortól, vagy hogyan tud ebbe egy gyerek szocializálódni? Tehát hogyan érdemes mondjuk a gyerekekkel megszerettetni ezt a világot, illetve hát mondjuk arra törekedni, hogy a hagyományainkat lehetőség szerint őrizzük meg és adjuk tovább?
1: Játékosan, élményszerűen és egy megfelelő, kiváló pedagógiai érzékkel megáldott táncpedagógussal. Szóval, hogyha a táncpedagógus sikeresen megszeretteti saját magát, egy picit ez most önzően hangzik, de mégis így van a gyerekekkel, akkor csodát művelhet a gyermekekkel, és a legmélyebb módon tudja közvetíteni a számukra azt a fantasztikus örökséget, melyben mindannyian beleszülettünk. A mozdulat, a tánc, a hang, a szellemi kulturális örökségnek, a magyarságunknak ezt a csodálatos interpretációját, ami urbánus közegben már teljesen máshogy működik, mint falvakban, és pont ez a dolgunk nekünk néptáncpedagógusoknak, hogy a városi gyerekekkel ugyanúgy megszerettessük a táncot, a magyar népzenét, a vokális dalokat, magyar népdaljainkat 4 éves kortól játékosan, eszközök bevonásával próbáljuk bevonni és megszerettetni őket ezzel.
0: A tanítványaid, táncosaid Békés Csabáról itt lesznek, vagy néhányan itt lesznek közülük a Műpa Fesztivál Színházban?
1: Azért nem, mert ők közben egy harmadik projektben dolgoznak. Ugyanis a Szentesi Színházban egy körhinta készül Varga Bálint rendezésében, és a Tabán Tánc Együttes szolgáltatja a tánckart. Móricz Bence lesz Móricz Bence már a koreográfus, ott is zajlanak hetek óta a próbák. Hál' Istennek nagyon zsúfolt a Tabán Tánc Együttes naptára, egyszerre 3 bemutatónk lesz.
0: Hát Tamás, akkor nem 2 felé kéne szakadnod, hanem 3 felé, október 15-e környékén.
1: Így van.
0: Meg tudod oldani?
1: Nehezen, de ha nem is a premiért, a körhintát, akkor utána valamelyik előadás, biztos vagyok benne, hogy el fogom tudni csípni.
0: Azt hittem, azt mondod, hogy igen, mert akkor megkérdezek a receptről. Én kívánom, hogy legyen nagyon sikeres az október közepi Cigányok arca című bemutató a MIPA Fesztivál Színházban, amely egyébként a Liszt ünnep programjának részeként valósul meg. És hát ugyanígy a székelyudvarhelyi bemutató, mely Tamási Áron Ősvigasztalás című drámáján alapul is, legyen nagyon varázslatos, és hozzátok majd ide Budapestre. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én köszönöm.
0: Farkas Tamás koreográfus, néptáncpedagógus, a Tabán Tánc Együttes Békés Csaba vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Jó reggelt kívánok, Labány Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrót bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök önöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte. A kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet a déli óráktól, már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irigy József utcáig, várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es-6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat a munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt a 7-es ütésével.

0: területén, ezért napközben a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni. A 10-es autóbusz sűrűben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, október 8-a van, és tulajdonképpen csütörtököt írunk, de most minden szóval bajban leszek, legalábbis az elkövetkezendő kevesebb, mint 3 órára szerintem rányomja a bélyegét, hát egyrészt az én sutaságom, másrészt pedig, hogy október a látás hónapja, október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja, 9 óra után pedig beszélgetünk majd egyfajta digitális akadálymentességről. Ha nem értik és nem tudják, akkor az nagyon fontos, hogy az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata fölhívja a figyelmet, és persze az enyémet is, hogy a digitalizáció, aminek örülünk és tapsolunk neki, új akadályokat is teremthet, mert hogy az egyre több helyen megjelenő úgynevezett érintőképernyős dolgok, bankkártya, önkiszolgáló kioszk vagy hasonló, szóval ez nem kompatibilis és nem megfelelő a vizualitásukban korlátozott embertársaink számára. Nem tudom, régebben sokkal egyszerűbb volt azt mondanom, hogy vakok és gyengén látók, szóval látássérültek számára, de ez nem egy kényelmi kérdés, meg ja Istenem, majd bepótolják, meg lesz segítőjük. A kutya ilyet nem tud, előre szólok, szóval ha léteznek akadálymentes megoldások, és ha fontosnak tartjuk egyáltalán, hogy gondoljunk a másik emberre, akkor gondoljunk erre. És ezért mondom, hogy az elkövetkezendő kevesebb, mint 3 órát áthatja a fejemben ez a dolog, hogy mi hangokkal operálunk, remek muzsikákkal operálunk, könnyedséggel és nyugalommal. Például beszélgetünk majd a Reggeli Expressben képzőművészetről. Na, hogy ezzel már is bajban vagyok. Kortárs képzőművészet, Ensemble Párizs 4. kerületéből érkezik egy 16 különböző háttérből érkező alkotót összefogó egyesülés munkáiból látható kiállítás a Blaha mellett az Apollo Galleryben, és hogy még megterheljem a dolgot, lesz egy színházi előadás is, tehát ma megnyitó ebből az Ensemble-ból, és holnap pedig ugye a Cici Krisztus című előadás. Meg ne ijedjenek és ne jelentsenek föl, Bodor Géza rendezte ezt, és tényleg ott van a helye egy kiállításon. Ficere Béla egy teremőr, egy kortárs művészeti alkotást őriz, amit az elején nem szeret, aztán rájön, és akkor na szóval ilyenek vannak, és ezt hogy meséljem el? És azt, hogy meséljem el, mondjuk itt könnyebb dolgom van, amikor a 90 éves budapesti vándorkórust kell hát dicsérnem, 1936-ban alakultak, ez egy amatőr énekkar, folyamatosan aktív résztvevője a magyar zenei életnek, és az a bizonyos Vándor benne, az nem kóborlást jelent, hanem Vándor Sándort, úgyhogy érkezik majd dr. Németh Zsuzsanna a Karnagy, a kórus vezetője már közel 30 éve, és Tóth Anna is.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Rögvestünk majd a napi penzum október 8-án a csütörtökön reggel, de most tényleg egy picikét gondolkodtatásról, vagy emlékekről, nem is tudom. Tehát az iménti percekben egyrészt volt egy Rossini sejem létre a nyitányunk, másrészt pedig egy Bach fugánk, ami hangban gyönyörű. De ott fejeztem be, hogy október a látás hónapja, és 9 óra után majd foglalkozunk azzal, mit hozott ez az új digitális korszak látásukban korlátozott embertársaink számára, és most akkor nagyon körülírtam, és ott is fejeztem be, hogy 8 óra után természetesen hangokkal foglalkozunk, úgyhogy megünnepeljük a 90 éves budapesti vándorkórust, Tóthanna zenetörténésszel, kórustaggal, és az még pont belefért, hogy említsem dr. Németh Zsuzsanna Artisius díjas karnagyot, aki 36 éve már a kórus vezetője, szóval itt lesznek velünk. Na de hát ez mind-mind hang, meg mind-mind beszéd. Valahol a kettő közötti, nem tudom, kiegyenlítődés, ott lehet, hogy térjünk át a betűkre, mert a betűt ugye látásukban akadályozott embertársaink is olvashatják, élvezhetik, és tudhatják, hogy mit jelent. Illetve nem biztos, hogy tudhatják, hogy mit jelent. Amikor én őszről beszélek, illetve Szerémi Nórival megállapodtunk, hogy az őszről szólnak majd ezek az útravalók, akkor lehet, hogy azok a színek, azok a palettán szereplő barnák, narancságák, rozsdabarnák, nincsenek benne a fejükben azoknak, akik ezt nem élvezhetik, vagy nem élvezhették, de hogy a hangulat benne van, esetleg ízek és illatok még jobban, arra lemerem tenni a nagy esküt, ha kell egyáltalán. George Eliottól idézünk most, tudom, hogy így keresik majd, de ne egy férfit keressenek, hanem Mary Ann Evans-t keressék, angol írónőt, aki álnéven írt így, mint George Eliot, sok-sok regényt, a legismerősebb és legismertebb talán az a Vízimalom, meg a Romola, de rengeteg költeménye is van, és rengeteg levele angolban jártas barátaim azt mondták, hogy azok a legszebbek és a legjobbak, és sok kattogtatás között egy 1841-es leveleiből választottunk 5 szót, mert hogy ősz van, gyönyörű ősz, egész lelkem hozzád kötődik, és tessék elolvasni az egész levelet, Maria Louise-hoz írta, azt mondja, 22 évesen a levelet és a gyönyörű őszi vallomást George Eliot, aki még egyszer egy hölgy, aki még egyszer Mary Ann Evans, és még egyszer mondom, hogy tessék foglalkozni úgy a dolgokkal, hogy az mindenkinek jó legyen, aki lát, aki nem. Hát ez ilyen butaság volt, de október 8-án szerintem belefér ez a látás hónapja, és ez a klasszik nyitány.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perckor idő és térbeli utazásra invitálom önöket. A tér az ezerszer áldott Józsefváros, a Blaha mögött járunk, ez bizony az Apollo Galeri, itt pedig, hogy még egy téri utazást ajánljak, egy párizsi művész közösség mutatkozik be Párizs 4. kerületéből. Ez az Ensemble, ez egy pop-up kiállítás, 16 különböző háttérből érkező alkotó munkáink keresztül vizslathatjuk meg, hogyan tudunk egymás mellett és egymással létezni, de nem csak kiállításról, nem csak képekről, hanem színházról is beszélgethetünk a galéria, az Apollo Galéria művészeti igazgatójával, Kovács Krisztinával, úgyhogy pici színház, sok-sok kép, nagy utazás, pedig tulajdonképpen helyben maradunk.
2: Ez a híres Marais negyed a történelmi szíve végül is Párizsnak, tehát ez abszolút a központban van, és akkor ez ennek a kerületnek a művészeti egyesülete, akiket mi vendégül látunk, akiknek van egy nagyon izgalmas kezdeményezésük, hogy 2 évente elmennek valahova kiállítani valamelyik országba, és a következő évben az adott ország kiállítóit hívják meg. Tehát jövőre mi megyünk hozzájuk. Ugye azért is az Ensemble a kiállításnak a címe, mert hogy ki akartuk valahogy fejezni, hogy mennyire fantasztikus az, hogy egy 1995 óta működő művészeti egyesület él, aktív, jelen van nemzetközi szinten, és számos teljesen különböző alkotót vegyít magába. Tehát itt a kiállításon is egy annyira gazdag anyagot fognak látni a látogatók, festészet, grafika, kollázs, installáció, szobor, non-figuratív művek, vannak egészen szürreális alkotások, de egészen absztraktok is, ahol például Benedikt Zserinnek a művészetét egy-egy meghúzott gesztus és annak a téralkotása az, ami meghatározza. Izgalmas az, hogy ugye egy francia társaságról beszélünk, több művésznél érzékelhető a valamilyen módon a francia művészeti tradíciónak a továbbvitele, itt gondolok például a pointillizmusra, vagy ugye a nagyon erőteljesen jelenlévő szürrealizmus hatásaira, vagy lecsapódásaira, de valóban nagyon, nagyon izgalmas és sokszínű az anyag. És ez, hogy Ensemble, tehát ez az együttlét, közösségben levés, ez ennek az öröme az, ami végül is az egész kiállítást áthatja. Van, aki a városi környezettel foglalkozik, városi képek pillanatai tárulnak elénk, van, aki talált ilyen természeti tárgyakból épít szoborkompozíciókat, vagy akár van ugye a magyar szál Breznai Pállal, aki meg évtizedek óta nála nagyon erőteljes markáns vonal a budapesti fürdőknek a megfestése és a víznek a játéka a medencében, a fényeknek az ábrázolása. Mindegyik művésznek megvan a saját művészi pályája és karrierje. Ebben az egyesületben ilyen csoportos kiállításokra kapcsolódnak össze, és itt mindenki beküldi az épp aktuális műveit, legújabb műveit, vagy azokat a műveket, amiket úgy gondolják, hogy szívesen bemutatnának a vendégországba. Tehát most hozzánk nagyjából 80 műalkotás fog érkezni, sőt már ugye meg is érkeztek, de a közönség csütörtöktől láthatja ezeket a műveket. Nem sűrűn fordul elő, hogy egy ilyen szép számú delegációját, művészeti delegációját ismerhetjük meg egy országnak. És különböző generációk, festői utak, művészi utak jelennek meg, és nagyon jó a kapcsolat a francia intézettel. Fontos volt számukra is ez a bemutatkozás, úgyhogy nagyon örülünk, hogy az igazgató úr fogja köszönteni a közönséget a megnyitón. Én azt gondolom, hogy a kortárs művészethez nagyon sok út vezet, és pont ez, hogy ennyire sokszínű kiállítást láthatnak a látogatók, ahol figurális kompozíciók, nagyon színes, festészetileg izgalmasan kivitelezett alkotásoktól egészen elvont, absztrakt mondjuk úgy, hogy talán nehezebben befogadható művek is jelen vannak, így azt gondolom, hogy megvan ez a ráhangolódás. És itt talán megemlíthetjük már azt, hogy egy színházi előadás is lesz pénteken, a Cici Krisztus, ami pont ezt a témát járja körül, hogy sokszor prekoncepciókkal lépünk egy kiállítótérbe, már előre eldöntjük, hogy ez nekünk tetszik, vagy nem, vagy ránézünk egy műalkotásra, véleményformálunk, és ez a fantasztikus Nick Hornby darab pedig pont arról szól, hogy időt kell tölteni a művek előtt, gondolkodni rajtuk, kapcsolódni hozzájuk, és ez teljesen más irányt, más gondolatokat szülhet bennünk.
1: Én is ott láttam magát az előadást, de ezt be kellett engedni, vagy a jóisten is ide teremtette?
2: Abszolút ide teremtette. Ugye Bodor Gézával sokat beszélgettünk erről, hogy mennyit hozzáad a darabhoz az, hogy egy kiállítótérben játszódik. Ugye a történet szerint Dave, a főszereplő, aki korábban egy kidobó fiú volt, ugye egy kiállítótérben azt a feladatot kapja, hogy teremőrként vigyázzon egy nagyon provokatív Jézus ábrázolást bemutató kép előtt. Nagyon izgalmas az, hogy az egész darabban nincs jelen a mű, tehát fizikailag nem az a mű van jelen, de mégis Dave-en keresztül a közönség egyre inkább felfejti az indulatokat, hogy itt mi is jelenik meg, mik a problémák, egyáltalán Dave útja, hogy hogyan alakul át az, hogy az elején ő is ugye felháborodik, majd a legnagyobb védelmezővé válik ennek a műnek, és mindeközben ott vagyunk egy kiállító térbe, ahol élnek körülöttünk a művek. És Géza, a rendező szerintem fantasztikusan megérezte az ebben lévő lehetőséget, mert a darab előtt egy tárlatvezetést tartok majd a résztvevőknek az adott kiállításról. Néhány szóban mesélek arról, hogy mi is van körülöttünk a falakon. Fogódzókat is adok akár, hogy hogyan lehet ezekhez a képekhez kapcsolódni, és szerintem nagyon izgalmas, hogy miközben zajlik a darab, és ott is ugye egyfajta átalakuláson megy keresztül a főszereplő, maguk a nézőkben is hogyan változhatnak a kiállításon szereplő képeknek a megítélése, a hozzájuk kapcsolódó érzelmeik, gondolataik. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a csütörtöki megnyitó ünnepi hangulatát a Varros & Co. céggel közös együttműködés teszi még inkább izgalmassá, ugyanis ők a Palmer cégnek a sámpányával készülnek a vendégeink számára. Azt kell tudni, hogy egyrészt a Varros számára is, és magának a Palmer francia cégnek is nagyon fontos az, hogy a művészet és a gasztronómia egybe kapcsolódik. Ez a francia cégnek az egész filozófiájában ott van az, hogy ők támogatják a kortárs művészetet, van kiállító terük, tehát aki elmegy hozzájuk sampányt kóstolni, az kap egy nagyon intenzív kortárs művészeti élmény, úgyhogy ez adta magát, hogy a mostani francia kiállítás megnyitóján ilyen csodálatos itallal örvendeztessük meg a közönséget, és közelebb hozzuk egymásthoz a gasztronómiát és a művészetet. Élő Nóra, a galéria tulajdonosa és alapítója, egy egészen egyedülálló és különleges teret és intézményt álmodott meg. Az, hogy itt van egy több mint 450 négyzetméteres kortárs tér, ahol kifejezetten az a szándék, hogy töltsük meg élményekkel, rendezvényekkel ezt a teret, legyen szó színházi darabról, koncertről, beszélgetésről, de töljen meg élettel, az egy csodálatos dolog. Nórának az a célja, és az egész csapatunknak, hogy ez egy találkozási pont legyen az Apollo Gallery, ahol különböző művészeti ágak, különböző érdeklődési körből jövő emberek tudnak találkozni, és megélni azt, ami a művészetnek a lényege, hogy ez egy találkozási pont, egy-egy alkotás, akár színházi darab, akár a falon lévő festmény, gondolatokat ébreszt, beszélgetéseket generál, teljesen ismeretlen emberek elkezdenek beszélgetni azáltal, amit ők közösen megtapasztalnak ebben a fantasztikus térben, és azt hiszem ez adja a munkáknak a legnagyobb örömét, amikor azt látjuk, hogy ez teljesül, és élettel telik meg a galéria tere hétről hétre.
1: Egészen pontosan a ma este telik meg élettel, mert hogy ma nyílik meg az Ensemble kiállítás, sok különös francia szóval utána még, mert hogy a párizsi negyedik kerületből érkező alkotók munkáin keresztül lehet majd vizslatni, hogy hogyan tudunk egymás mellett és egymással létezni, illetve kocintani, mert hogy a folyadékos kitekintést is nagyon szépen köszönjük Kovács Krisztinának, meg a felhívást, hogy holnap ugye Cici Krisztus, Ficere Bélával, Bodor Géza rendezésében. Köszönjük tehát Kovács Krisztinának, az Apollo Galéri művészeti igazgatójának, hogy invitált minket, nem franciául, hanem magyarul köszönöm meg. Tényleg, tényleg, rengeteg érdeklődő és kíváncsi nézelődőt kívánok mindenkinek a Stáli utcában, a Blaha háta mögött.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Budapest egyik legszebb koncerttermébe invitálom önöket itt a reggeli expressben, a Főváros centrikus program ajánlóban. Tényleg a helyszín a Nádor terem, érdemes rászánni időt ma este 7 óra előtt, még mielőtt odaérkeznének körbenézni, aztán pedig meghallgatni 4 szerző kamara estjét. A szerzők Bújtás József, Kálvin Balázs, Megyeri Krisztina és Horváth Barnabás, lesznek zongoraszvitek, tételek szóló zongorára, ősbemutatók Károlyi Ami verseiből, akárha kell, akkor megszólal majd a Gordonka is, és ott lesz természetesen milyen ismerős név Bújtás Anita is hegedűvel. A kezdési időpont tehát 7 óra, de a kamaraest előtt tényleg egy gyönyörködést kívánok mindenkinek a Nádor teremben. Aztán pedig jöjjön olvasni való fotóról, vagyis hogy megint összehoztuk a vizualitással a programot. Bán András nagyítás, 15 hosszú beszélgetés a fotóról. Ez egy interjú kötet, ahol és amiben magyar fotográfusok, fotós szakemberek beszélnek saját magukról, szakmájukról, illetve magáról a fotózásról. És erről lesz egy remek beszélgetés a Robert Capa kortárs fotográfiai központban. Ma délután 17:30-kor Sárközi Réka média történik, aki az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútár vezetője, illetve hát magával a könyvvel, úgyhogy ne felejtsék el, a fotográfus a szakma szabályai szerint háttérbe húzódik, de ott lesznek mind a 15-en, akik szerepelnek Bán András nagyítás című művében. És most eresszük el minden hajunkat, hát már akinek még van, a dorbézoló Budapest botrányok és csillogás a századforduló mulatóiban. Szombatra engedem el, és kérem el az egész családtól a dorbézolókat. Tessék elindulni, ugyanis majd a Magyar Állami Operaház épülete elől délután 3-kor, aztán lesz a Scrutonban még kávészünet és pódium beszélgetés is, de a lényeg, hogy kik szórakoznak a város legendás éjszakai lokáljaiban, hol működtek a titkos kártyabarlangok, hol szórakozott az arisztokrácia, szóval a séta során életre kell majd a századforduló és a két világháború közötti Budapest, illetve hát ennek is a vidámabb része a Divány új esemény sorozatában. Bálint Lillával, a Múzsák a csók után szerzőjével. Tessék dorbézolni, tessék élvezni minden programunkat, úgyhogy jó szórakozást!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a kellemes őszi napon, Koppány és Bettina névnapján. Térségünkben igazi indián nyárral indul a reggel, ám a korai órák napsütését később fokozatosan felváltja majd a nyugat felől közeledő hideg front vastag felhőzete. A déli szél már is megélénkül, a nap folyamán 15 és 25 km per óra közötti sebességgel fúj. A korai 11 Celsius fokos minimumok után napközben egészen 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, de a nap második felétől már készülni kell az elszórtan eleredő esőre és záporokra is. A mai napra mindenképpen rétegesen öltözzenek, és senki ne induljon el otthonról esernyő vagy vízálló kabát nélkül. Kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek!

Klasszik Rádió 92, egy október 8-án, egy csütörtökön reggel 3:48 tájékán szeretnénk önöket ellátni sok-sok kortárs zenével, illetve a kortárs zenéhez fűződő fogalommal, amit néha elfelejtünk, hogy kortárs zenének kell, szabad lehet tekinteni a filmzenéket is, és híres magyar filmzeneszerzőink sorából tényleg nagyon sokan vannak, ma kiviláglik és kiemelkedik az 1890-ben pont ezen a napon született Budai Dénes, aki nem csak zeneszerző volt, hanem emellett színházigazgató, jelentős számú dal, operett és filmzene írója, jó részt a hangos film első évtizedében alkotott, muzsikája pedig jellemzően lírai, de nem szentimentális, írja róla legalábbis a kultúra.hu. Szerzeményei között más korabeli zeneszerzőktől eltérően nem fordulnak elő átdolgozások. Valamennyi szerzeménye eredeti, sok költő verséhez írt melódiát, Szép Ernőtől Heltai Jenőn át Juhász Gyuláig sorolhatnám a neveket, de inkább azt mondom, hogy a filmvásznon megjelent első sikere az Im Sonnenschein volt, ezt 1936-ban mutatták be, aztán jött még 34 magyar film a férfi hűséggel a valahol Európában-nal, a Nászindulóval, illetve az Ember néha téveddel, ami 1938-as. És ha már szerzők, ma bizony a dalszerzők napja van, és azt gondolhatnák, hogy a tévesen komoly zenének titulált műfajon kívül nem érdeklődünk a zene iránt, de minden év október 8-án tartják ezt az ünnepet, mert 2018-ban életre hívta az Artisius Egyesület. A zenei produkciók mögött dolgozó dalszerzők munkája és a dalok társadalmi, kulturális szerepe a lényeg, hogy miért pont most 1965, én nem emlékszem, szerintem a hallgatók közül sem sokan, de az Ó Mond című Bródi Szörényi dal premierje ez a dátum, és a fölelhető adatok alapján, ha már itt nagyon műfajozni akarunk, akkor ez az első magyar nyelvű rockdal, már nem beat, amit közönség előtt játszottak. Úgyhogy tessék megbecsülni a szerzőket, tessék keresni a szerzőket, és tessék hallgatni jó magyar dalokat. És hallgatni, ahogy én nagyon, és már szokás szerint megünneplem, hogy 77 nap múlva itt van a karácsony. Ma Koppány névnap van, a karácsonyt elfelejtve, de nem háttérbe téve. Ez egy török eredetű régi magyar személynév, nagyot, győzedelmest és erőst jelent, egyébként volt ótörök méltóság név is. Keresgéltem én itt a nevek között, hogy mi az, ami tetszik nekem, családi okokból a Simonok, de hát ők máskor is ünnepelhetik, szóval ez a név tetszik. Egy félreértés miatt szólok csak, hogy a Sergius név az nem a Servus, hanem ez egy római nemzetség név, őrzőt, gondozót és felügyelőt jelent. Aki Pelágiának szeretné nevezni a csemetéjét, azt megteheti, hogyha fia van akkor is, mert hogy a latin eredetű férfi név Pelagius formában is ismert, tengerészt jelent, úgyhogy ehhez bizony a hullámok elviselése kell, de a legaranyosabb keresztnév a mai napra az az Áldáska. Hogy mikortól és honnan eredeztethető, azt nem tudjuk, a brit tudósok a mai napig vitatkoznak rajta, pedig nem vitatkozni kell, hanem szeretni az ilyen aranyos neveket. De persze minden koppánynak kívánunk hát csokoládét, köszöntést, esetleg virágot, szóval boldog névnapot, és hogyha továbbra is velünk maradnak, akkor a következő órában foglalkozunk majd egy remek vándorkórussal, Nagy V-vel, mert hogy most már 90. születésnapját ünnepli itt a fővárosban, meg ahol föllép ott a budapesti vándorkórus. Addig pedig zenéljünk tovább, október 8-án, csütörtökön.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hidegfront érkezik esővel, széllel, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Kihirdették a kémiai Nobel-díj nyerteseit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrót bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Hármas élődonoros kereszt donációs vese átültetést végeztek el. A beavatkozások sikeresek voltak. A kereszt donációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges a szerv adományozás. Henri Kagan, francia és Soai Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az Egészségügyi Világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az Irkutszki pestis kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lelassult a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit híd előtt délfelé. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé. Terítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig a Szél-Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtti szakaszon. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressi út és az Ifjúság útja után közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselény utca után lezárják a belső sávot, itt burkolatjavítása kezdődik. A Hung Expo területén rendezvényt tartanak, ezért a környéken napközben a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után tart a csatorna javítása, a közúti forgalom a villamos síneken halad. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt, illetve a koránkelőknek már kellemes délelőttet október 8-án csütörtökön itt a Klasszik Nyitányban, ahol nem sokára énekelünk, vagy legalábbis szerintem darra fakadhatunk, mert hogy 90. születésnapját ünnepli idén a Budapesti Vándorkórus, érkezik majd a kórusvezető Kanagy dr. Németh Zsuzsanna, illetve egy igazi élő kórus taggal Tóth Annával is találkozhatunk, egyáltalán érkezik majd a kórusvezető Kanagy dr. Németh Zsuzsanna, illetve egy igazi élő kórus taggal Tóth Annával is találkozhatunk, egyáltalán nem véletlenül, hogy ő egyébként zenetörténész,

És hogyha megengedik, akkor a saját házam táján söpörnék, és Sigourney Weaver születésnapjáról is megemlékeznék. De ne felejtsék el, nem sokára tehát vándorkórusról beszélgetünk, egy budapesti vándorkórusról, akik 90 évesek, na ilyen sokáig nem kell várni, inkább zenélünk, és folytatjuk majd a klasszik nyitányt október 8-án, csütörtökön reggel.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És itt a Nyitányban azért jöttünk össze, hogy egy szép, kerek születésnapot ünnepeljünk, persze zenével, az iménti zenével is. Titkokat nem fogok elárulni, viszont hölgytársaságban vagyok, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, és előre szólok a hölgyeknek, hogy én Lukin László növendék vagyok, tehát azért teljesen nem vagyok faragatlan a témában, amikor Vándor kórust kell említenem. És a 90 éves budapesti Vándor kórust kell említenem. Még mielőtt a tortát átadnám, vagy elfújnék enni gyertyát, történetet azért szeretnék kérni, mert hogy két vendégünk, Tóth Anna zenetörténész és dr. Németh Zsuzsanna karnagy kórus vezető közül választva, én Annára teszem a voksomat. Mi történt 90 évvel ezelőtt? Hogyan is született meg a kórus?
2: Vándor Sándor hozta létre a kórust, és ezt azért is hangsúlyozom, mert nyilván egy Luki növendék azt tudja, hogy a Vándor kórus nem azért
1: nem kis
2: Vándor
1: V, hanem nagy V. Igen.
2: Nem csak a, igen, hát nem nagy V, tehát sokat utazunk, de nem ettől vagyunk mi Vándor kórus, hanem Vándor Sándor, aki Venecianer Sándorból magyarosított, ez egy fontos elem, és akkor rögtön nem szorul magyarázatra az, hogy őt 1945. januárjában nagyon is lőtték. Na most ez a Vándor, ez egy fantasztikusan kulturált ember volt, 7 nyelven beszélt, az 1919-es kvázi viselkedése miatt itthon nem nagyon érvényesülhetett, úgyhogy Németországban, Lipcsében, Berlinben tanult, és Olaszországban korepetitorkodott. Egy igazi poéta doktusz volt, és egy nagyon képzett muzsikus, és amikor hazajött arra a kis időre, ameddig el nem vitték munkaszolgálatba, akkor az volt a fixa ideája, hogy abszolút amatőröket, kottát, nem olvasókat megtanítson képzett hangon énekelni, nem ilyen dalárda stílusban, és elérje azt, hogy ezek az emberek, ezek reneszánsz madrigálokat, polifon darabokat és kortárs műveket is énekeljenek.
1: Ez egy pedagógiai módszer, szólok most a hallgatók nevében akkor is.
2: Ez egy nagyon speciális pedagógiai módszer, ugyanis tehát nem a Kodály módszert alkalmazta, ha erre irányult a kérdés, bár nagyon ambicionálta azt, hogy a Kodály művek, amelyek akkor még ugye kibontakozóban voltak, a 30-as évekről beszélünk, már nem kibontakozóban voltak, de annyira még nem voltak elterjedtek, hogy mindenki automatikusan ismerte volna őket, tehát ő nagy szerepet játszott abban, hogy ezeket is megtanulják az emberei, és ami nagyon fontos az én olvasatomban, hogy nagyon egyszerű emberek alkották a közönséget, és ők is megismerjék. Ugyanis az, hogy a Ranóder utcai leányiskola kórusa ezeket gyönyörűen énekelt, ez nagyon klassz, és innen el lehet nagyon jól indulni, meg a szülők, de az mégiscsak egy polgári, mondjuk azt, hogy belvárosi polgári réteg. Ehhez képest az újpesti munkás emberek, akik horányban találkoztak itt-ott, amott, ők nem. És ez én úgy gondolom, hogy mind a mai napig a kórusmuzsikának egy borzasztó nagy küldetése, hogy mintán rengeteg sokféle ember csatlakozik a kórusokhoz, különböző okok miatt, vannak ennek lelki okai is, nem csak zenei okai, ezért nagyon sokféle embernek lehet közvetíteni azokat a gondolatokat, azokat a darabokat, azokat a zenei eszméket, amelyek egy kórus révén közvetíthetők. És Vándornak nagyon sok jó barátja volt a korabeli komponisták és költők közül, például rendszeresen összejárt József Attilával, megzenésítette a verseit. Van közöttük olyan, ami tényleg egy nagyon jó időt álló kompozíció, amit mi is énekeltünk az egyik születésnapi koncertünkön. Ez a Tiszta szívvel, hogyha erre irányul a kérdés.
1: Én közben, bocsánat, hát a hölgyekkel szemben ülök, én bámulok, nézek, és próbálok jelezni a szememben.
2: Énekeltünk többet is, igen, énekeltük a Medvetáncot, az Vegyeskari, a Fiatalasszonyok énekét, a Mondd, mit érled, de ez a Tiszta szívvel, ez azt mondanám, hogy tip-top. Tehát ez így megállja a helyét. És 45 után, amikor hát Vándor már nem élt, pillanatok alatt újra szerveződött a kórus. Hát rengeteg ember meghalt, ugye ez nem kétséges, rengeteg zsidó ember tartozott ide, azok nem jöttek vissza a többségükben. Akkor Székely Endre is foglalkozott, aki egy jó nevű zeneszerző volt, és végül 49-ben Révész László vette át az irányítást. Az 56 utáni abszolút megújulás, a hatalmas tagfelvételt ő menedzselte, és 99-ig, addig, ameddig az egészsége engedte, addig ő vezette a kórust. Zsuzsa akkor már tag volt, és 1999-től ő vette át a művészeti vezetést, meg a dirigálást is a Budapesti Vándorkórusban.
1: Egy pici történet után jöjjön most konyhapszichológia, hogy miért? Mert itt félmondat volt, hogy milyen indítatás lehet a csatlakozáshoz, Zsuzsanna, mi volt a csatlakozás oka?
3: A saját csatlakozásomnak az oka. Hát én akkor zeneakadémista voltam, karvezetés szakos, itt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, és hát szólambetanítót keresett a kórus, és én így csatlakoztam az alt szólamhoz, és abszolút inspirált, hogy ez egy nagyon jó nevű, hatalmas múltra visszatekintő kórus, és természetesen az is, hogy ugye Révész László volt a karvezető, akitől nagyon-nagyon sok zenei és kórussal való csatlakozási
1: lehet mondani, hogy emberi, amit itt körülírtunk, abban benne az is benne van, hogy emberi?
3: Így van, pontosan, tehát ezt szerettem volna egy kicsit így körvonalazni, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, amikor az ember mondjuk így kijön éveket tanulva a zeneakadémiáról, és úgy érzi, hogy tényleg most itt szakmailag a toppon van. És emlékszem, hogy az első próbára, amikor odaálltam a Budapesti Vándorkórus elé, és hát akkor ezt hozzá kell tennem, hogy akkor egy kicsit már úgy leáldozóban volt a kórus tagsága. Hát ez pont a rendszerváltás után volt, amikor ugye már megnyíltak a lehetőségek arra, hogy az ember máshogy is külföldre jusson, stb. És hát tehát a színvonal akkor éppen nem volt a legmagasabb, és emlékszem, hogy így szembesültem azzal, hogy amit valójában a Zeneakadémián tanultam, az hát nagyon sokat ér, csak itt most annyira ezt nem tudom alkalmazni, mert hogy azt se tudjam, hogy mihez hasonlítsam azt, hogy most valami tiszta, vagy nem tiszta, tehát hogy azért itt voltak nehéz helyzetek, és hát ugye arról nem is beszélve, hogy ide az emberek azért a szabad idejüket eltölteni járnak, és itt a másik nagyon-nagyon fontos, azt mondjam, hogy ellentét a kórustagok és közöttem, hogy én ugye azért megyek oda, hogy szakmailag elősegítsem a dolgokat, amihez meg ugye hát instrukciók kellenek, és amikor valaki egy egész napot végig dolgozik, és elvileg kikapcsolódni jönne a kórusba, jövök én este 6-kor, és akkor, hogy ezt szeretném, azt szeretném, így üljetek, amúgy üljetek, itt tartsátok magatokat, így nyisd a szádat, légy szíves, így tartsd a kottát, és közben arra figyelj, hogy jó legyen a német, a latin, a francia kiejtésed, és hogy persze természetesen zeneileg emellett még azokat az instrukciókat is kövesd, amit én szeretnék.
1: Színvonal, érték és rengeteg verseny, elnézést, hogy ideig nem szóltam, de a vándorkórus.hu weboldalt böngészem itt folyamatosan, ahol nagyon fontos a verseny, az miért fontos, az régebben is, Anna, régebben is fontos volt?
2: Hát régebben talán azt kell mondjam, hogy még fontosabb volt, mert egy olyan lehetőséget kínált, ugye egészen más anyagi bázisokon működtek ezek a kórusok, és hogyha egy kórus jól teljesített a versenyen, akkor legközelebb támogatták az utazását. Na most, hogyha az ember belegondol abba, hogy 3 évente lehetett turista útlevéllel mondjuk nyugatra menni, 2 évente meghívó útlevéllel, viszont ez meg obligon kívül esett, tehát hogyha elmentünk mondjuk a túri versenyre, akkor egyrészt napi díjat is kaptunk, talán már túrban nem, de még a 70-es években igen. Másrészt pedig, hogyha ott eredményt értünk el, akkor legközelebb is a fenntartóhoz, ugye ez akkor a fővárosi tanács volt, fordulhattunk bizalommal, hogy mit nyertünk, 4 érmet különböző színekben, és akkor mennénk megint versenyre, megint valami nagyon márkás jó helyre.
1: Jó, még egy fordítást kérek szépen, azt viszont már szómagyarázatként. Mi az a kóta? Ha a hallgatók bele akarnak egy picit látni.
3: Igen, kórusok, tehát zenekarok és kórusok országos szövetsége, tehát ez egy tulajdonképpen egy Magyarországot lefedő zenei társaság, akinek tulajdonképpen az a feladata, és ezt abszolút próbálja is abszolválni, hogy segítse a kórusok működését, programokat szervezzen, akár karvezetőknek, akár pedig ugye kórusoknak kórus találkozókat, versenyeket, és hát egyébként szakmai segítséget nyújtson ezekben.
2: Annyit még ehhez, hogy ez egy abszolút 50-es, 60-as évekbeli rövidítés, és nagyon okosan megtartották, mert most már ilyen hosszú neve van. A Kórusok Országos Tanácsa volt, csak ez olyan, igen, és ez olyan kicsikét olyan szociálul cseng, viszont egyszerű kiejteni, úgyhogy a kóta megmaradt, és egyébként pedig, hát amit Zsuzsa elmondott, azt fedi le.
1: Rendben, köszönöm a szómagyarázatot, és mit jelent a hangversenykórus minősítés? Én itt végig csak, bocsánat, csak kórusról beszéltem, meg a vándorkórus.hu weboldalról beszélek. Mi a hangversenykórusság?
3: Hát tulajdonképpen, amikor az ember, vagyis hát a kórusok ugye beneveznek a kóta által szervezett minősítési rendszerbe, akkor itt vannak bizonyos szintek, amiket el lehet érni. Ez is nagyon bonyolult, mert most az utóbbi időben ez teljesen átalakult, és nem szeretném ezzel untatni a hallgatóságot, de az a lényeg, hogy az a szint, amit mi elértünk, ez tulajdonképpen a legmagasabb szintje. És akkor így...
1: Ezt akartam hallani.
3: Ja, igen.
1: Ezek szerint. Idáig még csak a túráról hallottunk. A kórusságnak egy nagyon fontos eleme az utazás?
2: Fú, az nagyon. Szóval én elég sokat utazom barátokkal, meg minden, de hogyha választani lehet, hát a kórusutak, azok mindent visznek, de tényleg. És nagyon sok, hát a túra az ugye még 84-ben volt, az még egy más időszak volt, és akármilyen nehéz, és tényleg a kórustagok mindent saját maguk termelnek, és saját maguk fizetnek be, hogy utazhassunk, és mindig megpróbálunk ügyeskedni, de azért, hogyha most elmondom, hogy az elmúlt mondjuk, most nem a 20 évet mondom, ami elkezdődött Alta Pusteriával, ami maga volt a csoda, de mondjuk 2017-ben elmentünk Rigába egy ilyen nagy kórusjátékokra, és Riga az ugye nem olyan egzotikus, de valami fantasztikus hely, és olyan kórus élet, és olyan fantasztikus kórusok, mint Rigában voltak, nem tudom, hogy a világon összegyűlnek-e valahol.
1: És két ezüstérem.
2: És az egy nagyon jó sztori, azt muszáj elmesélnem, mert Zsuzsa nagyon célratörő és nagyvonalú tud lenni, és amikor letették elé, hogy milyen kategóriákban lehet nevezni, hát a profik, hát nyilván, hát a legmagasabb kategóriában, na most kiderült, hogy ott azért olyanok vannak, hogy egyetemi kórusok, ahol a fele, az tuti biztos, hogy énekzene, tehát
1: szakma,
2: profi,
1: szakma,
2: igen. És elmentünk, és indultunk folklórban, és indultunk vegyeskarban, és mindent kívülről kellett tudni, inkluzíve a mátrai képeket, ha ez mond valamit, meg a Kodálynak a szép könyörgés, nem a szép könyörgés, az a Sík Sándor Tedeuma, igen. Meg Táncika is volt a Karai Estéli Nót, nem a Karai Vidám Nótához, és igen, nyertünk 2 ezüstérmet, és az valami, és akkor döbbent rá Zsuzsa is, hogy valami egészen érdekes helyre nevezte be a kórust.
3: Igen, a díjkiosztón, amikor vonultak fel a kórusok,
2: igen,
3: és akkor te jó is kormányzunk.
2: Ült mellettem a Zsuzsa, és ott jöttek, és mondta, hogy ide hoztam én el a mi kis abszolút amatőrjeinket, és igen, az rákövetkező, ugye, de még egy nagyon fontos dolog, ezt muszáj elmondani, hogy a kórusnak vannak saját projektjei, méghozzá nem akármilyen projektek, például 2011 óta karvezetés kurzust rendezünk minden évben, 22 vagy 23 óta a középiskolásoknak és az egészen mondjuk kezdő egyetemistáknak szakirányú tanulmányokat végződnek meg karvezetésversenyt, és ilyen nincs több az országban egyáltalán. És így a karvezető kurzus kapcsán lett egy olyan kapcsolatunk, hogy 2018-ban nagyon sok utánajárás után elmentünk egy hétre Jeruzsálembe. Az ottani zeneakadémián folytattuk ezt a kurzust egy ottani professzorral, aki New Yorkban született, és 4 magyar és 4 izraeli vagy mondjuk azt, hogy kórustag vagy növendék vezényelt, és ez valami elképesztő volt, ez az izraeli út, mert ezt soha többet azóta szerintem nem tudtuk volna megvalósítani, sem a nemzetközi helyzet, sem a Covid miatt is. És ezt így sikerült megcsípni, vagy Észak-Németországban énekeltük Mendelssohnnak az első Walpurgiszéjét, és ehhez kapcsolódik az, hogy ennek a 90 éves rendezvénysorozatnak...
1: Mindenről minden.
2: Ugye 3 koncertet szerveztünk, azzal, hogy Vándor 90, volt egy nosztalgia koncert, ott elénekeltük a Tiszta Szívet, meg egy csomó minden mást. Volt egy a Horváth Márton Levente Erkel Díjas zeneszerzővel egy ilyen workshopunk egy középiskolás vendégkórussal, ez is egy profilja a Budapesti Vándorkórusnak, kortárs darabok, fiatal zeneszerzőkkel, és most november 5-én a tavalyi németországi úton felbátorodva és lehetőséget kapva a Rumbach zsinagógában elénekeljük a Brahms német requiemjét, méghozzá nagy zenekarral, ami valami egészen hihetetlen dolog számunkra.
1: Zsuzsanna széttárta a kezét, a történelemmel nem lehet hadakozni, és nem is kell hadakozni. Én egy pici szünetet kérnék szépen, hogy aztán repertoárról, még koncertekről, résztvevőkről hogyan lehet csatlakozni, és viszont most segítséget kérek. Nekem Svílink Hodie van ideírva, ezt nyilván a kedves hallgatók nem látják, egy picit a darabról.
3: Tehát a Hodie Christus Natus ez? Igen, hát ez egy elég nagy falat volt a Budapesti Vándorkórusnak, de a saját doktori koncertemre tanultuk meg. Ez egy hát ilyen két kórusos jelleggel struktúrált kórusmű, és hát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon lendületes, ugye a szövegéből kifolyólag is, ugye, hogy ma született, tehát ma van ugye Jézus születésnapja, tehát egy nagyon-nagyon lendületes és magával ragadó kórusműről, barokk kórusműről van szó.
1: Amit most meghallgatunk, 3 perc, 18 másodpercben, aztán még engedek történelmet Anna, de Zsuzsanának is majd át kell adni a terepet, és ünnepelünk egyébként bárki, bármire is gondol, most a 90 éves Budapesti Vándorkórust ünnepeljük, most speciál zenével.

0: Klasszik Rádió 92, 1. október 8-án, nem a nap miatt, hanem a gyönyörű hölgyek miatt, a 90 éves vándorkórust ünnepeljük, vándorkórus.hu, ezért említettem így, és megállapodtunk az elején, hogy ezt az amatőr szót én nem nagyon fogom használni. Vendégeink egyrészt történeti és sztorizó jelleggel, amiből hallottunk néhányat, Tóth Anna, zenetörténész is, meg a később majd megemlítendő alapítványhoz is kötődik, és dr. Németh Zsuzsanna, akinek most megadom az engedélyt, úgyis, mint kanagy kórusvezető, meg szakma, ahogy említette, hogy beszéljen sokat. Hogy lehet jelentkezni? Kikből állnak? Hanyan vannak?
1: Hát jelenleg körülbelül 40 aktív taggal rendelkezünk, és más amatőr kórusoktól eltérően hozzánk bármikor, tehát az év bármelyik időszakában lehet jelentkezni. Van angol oldalunk is, és ezért sokszor előfordul, hogy külföldiek is addig, amíg tartósan itt dolgoznak, vagy tanulnak Magyarországon, például most is éppen egy török hölgy talált meg bennünket, tehát, hogy nagyon sokszor az van, hogy külföldiek is csatlakoznak a kórusunkba, és aztán utána néha elmennek, de van olyan, aki marad, és folyamatosan a csapat része marad. Szóval, tehát bármikor lehet csatlakozni, ezt ugye a kórus honlapján abszolút erre ilyen nyitott oldal van, vagy fül, de mindenkiből áll a kórus. Tehát szóval, hogy egyszerűen, amit Anna már a beszélgetés elején jelzett, hogy annyira különböző érdeklődési területű, különböző szakmával rendelkező emberek találkozási helye ez, akik sok esetben meggyőződésem szerint lehet, hogy valójában, ha az utcán találkoznának, nem is lennének szimpatikusak egymásnak, és ez egy nagyon szép dolog, hogy egy közös cél érdekében tulajdonképpen ők megtalálják egymással a közös hangot. Ezekben például ugye a külföldi utak, egy kórustábor, vagy akár tulajdonképpen a próbák is, vagy egy-egy zenei élmény nagyon-nagyon nagy segítséget tud nyújtani. Tehát elkezdhetném most itt sorolni, hogy az óvónőtől a műszaki emberekig, tehát egyszerűen tényleg mindenki van. Az érdekes, talán ezt kijelenthetném, hogy amiről Anna beszélt, hogy eleinte ugye a munkás emberek, ez egy kicsit változott. Szerintem most ugye már annyi lehetőség van arra, hogy az ember az online világ előretörésével, hogy az idejét eltöltse. Így azért azt veszem észre, hogy hát inkább tehát a munkás réteg az kezd kihalóban.
0: Ha létezik még ilyen egyáltalán.
1: Hát igen. Tehát az a lényeg, hogy szerintem a kórustagjainknak, hát bátran mellem állítani, hogy szerintem 80%-a, de még az is lehet, hogy több abszolút diplomával rendelkezik. Tehát, hogy ez így valahogy így megváltozott, de az nem jelenti azt, hogy ugye, ha valaki diplomával rendelkezik, akkor zenei előképzettsége nagyon erős, mert hát nem zenei. Tehát végül is ugyanazt a szerepet töltjük be, mint eddig, csak miután azóta már annyi más lehetőség van, hogy az ember eltöltse az idejét, ezért ez egy nagy, eléggé leszűkült az a réteg, aki tulajdonképpen csatlakozik hozzánk.
0: Nem szűkítés, de most a repertoárra kérdezek rá. Amikor irodalmi földolgozások voltak, én akkor bólogattam Annának, jaj, de jó. Kikből állhat a repertoár? Barokkot hallottunk, József Attiláról, tehát dalírásról hallottunk, és még?
1: Teljesen széles, tehát minden. Az nagyon-nagyon fontos koncepciónk, hogy ugye a 20. századot, vagy ugye a 21. századot mindenképpen támogassuk, tehát ilyen pályázatokra is kifejezetten beszoktuk adni a jelentkezésünket, és aztán van, hogy pozitívan, van, hogy negatívan bírálnak el bennünket, de az a lényeg, hogy ez egy napi kérdés, hisz a zeneszerzők valójában nem az asztalfióknak írnak, és ezt Anna még nem mondta, de ez is egy nagyon jelentős és talán Hát igen, szóval olyan ötletünk volt, amit más kórusoknál nem találtam azóta sem meg, hogy mi írtunk zeneszerző pályázatot is. És hát részint inkább anyagi forrás miatt szűnt meg, ugyanúgy, mint az is, hogy ugye fesztiválokat szerveztünk kórusoknak, de visszatérve erre, és itt is ott volt megint a pedagógiai része a dolognak, hogy a kiírás az úgy hangzott, hogy amatőr kórusok számára írjanak kompozíciókat, és itt látszott az, hogy ugye nyilván egy, aki éppen most a Zeneakadémián tanul, sok esetben azt hitték, hogy ha minél több hang van, és minél nehezebb, és hogy az avantgárd, és a nem tudom micsoda, tehát hogy ugye nyilván ők is még keresték a stílusukat, és hát helyenként olyan remek kompozíciók születtek, viszont elénekelhetetlenek. És akkor ilyenkor volt az, hogy akkor mondjuk adtunk egy külön díjat, mert abszolút díjaztuk azt, hogy látszódik, hogy remek. Remek az a szakmai út, ahol halad, csak azt gondolom, hogyha egy zeneszerző valójában elterjedt szeretne lenni, akkor csak is olyan kompozíciót érdemes írni, amit egy jó színvonalú amatőr kórus el tud énekelni, mert egyébként most az, hogy egyszer előadja a rádióénekar, vagy az állami, az nagyon jó és szuper, csak így valójában nincs útja a műnek.
0: Ezt még én is értem. Most jön a nőklapja kérdés, mert hogy én két hölgyel beszélgethetek, mindig azt társítjuk, hogy hát hölgyhangok, de menjünk rá a Facebook oldalra, és bólogatok, és vannak férfiak, tehát a tesztoszteron is kiveszi a részét a kórusból, tehát férfiak is csatlakozhatnak, lehetnek, ugye, mindenki bólogat.
2: Hát abszolút. Hát a fundamentum, a basszus például, abból sosincs elég. A tenor az meg ugye nagyon kényes, azzal most nem állunk annyira rosszul, de hát és a férfiaknál igen, ez még egy nehezebb dolog, igen, őket nehezebb rávenni. Pláne, hogyha sok a nő, szóval itt azért, de mindig összeáll úgy a csapat, hogy el tudjuk énekelni azokat a műveket, amiket Zsuzsa kipécéz.
0: Kipécézés és előadás, azért van még pszichológiai kérdésem, ez arra is fölkészít, azért is jó, ez is lehetett Vándor Sándor fejében, hogy kiállni a színpadra, megmutatni magam. Otthon a konyhában énekelni, meg próbál énekelni hétközben, nem is tudom, hogy hányszor, az egy dolog. De amikor ott vagyok...
1: Hát ez egy nagyon összetett dolog, ami mostanában... Igen, foglalkoztat, és talán egy nagyon-nagyon picit távolabbról kezdeném, hogy hát szerintem egy évvel ezelőtt gondolkodtam el azon, így nagyon mélyen, vagy így összeállt bennem a kép, és erről be is számoltam a kóruspróbán a tagoknak, hogy valójában azok az instrukciók, amiket én adok nekik próbán, hogy énekeljen, húzza ki magát, nyissa ki a száját. Ezek ilyen apró dolgoknak tűnnek, de valójában egyes egyéneknél nagyon különböző ennek az abszolválása. Szóval, és egyszer kifejtettem nekik, amit teljesen komolyan gondolok, hogy valójában minden kórustagról tudnék egy ilyen személyiségfejlődési hát nem is tudom milyen személyiségfejlődési vázlatot adni. Hát nyilván nem pontosan, de az, hogy egyik pontról hova jutott, vagy egyáltalán jutott-e valahova. És meg is kérdeztem tőlük, hogy van-e olyan, aki azt érzi, hogy azáltal, hogy azokat a dolgokat, amiket, mert ugye mi, amikor beénekelünk, akkor mutogatunk hozzá, hogy ugye a hangmagasságot segítsük, vagy éppen a támaszt, vagy egy ívet, és vannak olyan emberek, akik ezt nem merik megcsinálni. Tehát egyszerűen nem tudnak azon a határon túllépni, amit én pontosan értek, hogy miért, mert hogy ez egy nagyon nehéz dolog, mert valamit, ez olyan úgy tudom elképzelni, mint amikor van rajtam 8 réteg ruha, és abból mindig egyet le kell vennem. És ahhoz valójában, hogy egy énekes tökéletesen, és ezt az amatőröknél is így gondolom, nem csak a professzionálisoknál, ezeket a rétegeket le kell magáról szedni. Valaki le tud ötöt szedni egy évbe, valaki meg egy darabot sem, és ez kiválóan látszódik, hogy, és ugye ez, hogy visszatérjek az éneklésre pontosan, ez hatással van arra, hogy én mennyire tudom a hangzást megváltoztatni. Mert ha valaki nem tudja ezeket, tehát továbbra is csukott szájjal énekel, mondjuk tegyük ezt, talán ez eléggé
0: közelthető.
1: Igen, valójában igen. Akkor nyilván ott nem fogjuk tudni meglépni azt a pici lépést sem, amit én szeretnék, és ha sok olyan van, akkor hát igen, szóval, hogy ez egy borzalmasan nehéz és összetett dolog. De igen, kiállni a színpadra, azt gondolom, hogy hát ez egy nagyon nagy lépés, és én erre mindig fel is készítem őket olyan szempontból, hogy a tudásanyagnak olyan birtokában kell állni, hogy azt gondolom, hogy kiállni, és itt nincs tekintettel arra, hogy most amatőr vagy professzionális énekes, ha kiállsz a színpadra, mert szeretsz a színpadon állni, és vasárnap délután te ott szeretnél állni, ahhoz légy szíves, tanuld meg a darabot, mert a közönséget nem lehet hülyének nézni, mert lehet, hogy nem hallja, hogy te énekelsz, rosszul vagy nem, de azt viszont látja. Tehát, hogy
0: na,
1: összetett dolog.
0: Ezt még én is értettem. Október 17-e 16 óra Siófok, egy jó M7-es túrával a Római Katolikus Templom célba és útba ejthető a siófoki női karral, ami barátság? Ez a kapcsolat?
2: Barátság, mert aki vezeti a siófoki női kart, az ő diplomakoncertjén mi énekeltünk. Egy nagyon-nagyon kedves tenorfiú, nagyon szerettük
0: Bati
2: meg a feleségét.
0: Bati Zoltán
2: és a felesége is oda járt, Anita, és ők Siófokra kerültek, ilyen, mert ott volt lehetőség ilyen fiszekrakó programban, vagy nem tudom, miben részt venni, és ők ott nagyon jól megvetették a lábukat, és van három csodálatos gyerekük, és a Zoli kereste meg a Zsuzsát, hogy...
0: Anna úgyis történeteket fog mondani, de hát ez az ő dolga, természetesen. Október 17-e délután 4, Siófoki Szent Lőrinc Római Katolikus Templom legközelebb, vagy legalábbis számomra legközelebb. Az alapítványról egy mondatban az miért fontos, és nem akarok panaszkodást hallani.
2: Nem, szó sincs panaszkodásról. Jó. A civil szervezetek azért kellenek az előadó művészeti csoportok mögé, mert ők a jogi személyek. Jó. Tehát egy kórus nem tud pályázni, egy egyesület, egy alapítvány tud. Annyit az alapítványról, hogy aki megalapította, annak az édesanyja, ennek a Veneciánás Sándornak volt a testvére.
0: Minden összefügg, jól van, csak történeteket. Hallok, Zsuzsanna... Végszóként, még mielőtt majd újra rákérdezek az Ószingre, és amit teljes egészében hallhatunk, jó helyen vagyunk, kell még, mit kell a tagoknak, esetleg akik hallgatják, tagok kaphatnak-e most Zsuzsannától egy ilyen felső utasítást, vagy szóval, mi az, amit akar a szakma a tagoktól. Most ezt úgy mondom, hogy el lehet vonatkoztatni. Most nem négy szem közt találkozol az altokkal, a baritonokkal, hanem így felülről.
1: Tehát most az pontosan a kérdés, hogy én mit szeretnék a tagoktól, igen, vagy általában a karnagyok mit szeretnének a kórus tagoktól? Én mit szeretnék? Igen. Hát szerintem ez teljesen pontosan körvonalazom a próbákon. Hát minden karnagy tulajdonképpen máshogy kezeli a kórus tagjait. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon mély barátság és bizalom az mindenképpen nélkülözhetetlen, mert ha az emberi kapcsolatok, emberi relációk nem működnek jól, akkor abból szerintem sohasem lesz jó együttes, jó csapat és jó kórus sem. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy higgyék el azt a szakmai instrukciót, amit én mondok nekik. És én azt gondolom, hogy fantasztikusak, és csak jó szívvel tudok rájuk gondolni, mert hogy ez 27 éve egy szerelem.
0: Jó, illetve hát 90 éve pedig egy nagyon nagy szerelem, egy ajándék. Tóth Annának nagyon szépen köszönöm a történeteket, amik sosem érnek véget. de néha véget kell vetni. Zsuzsannának pedig még egy engedélyt adok erről a bizonyos ószigről, aminek a felét már hallhattuk a beszélgetés elején, picit bővebben.
1: Hát ugye ez is a doktori koncertnek volt a része, tehát ez is, ez a darab is ugyanarra a zenei koncepcióra van felfűzve, hogy két kórusos műveknek volt itt egy felhozatala, tulajdonképpen egészen a baroktól a 20. századig, és ugye ez egy klasszikus kompozíció, ami nagyon, nagyon furcsa, mert valójában annak ellenére, hogy egy ilyen inkább az egyházi művekre jellemző ez a két kórus, az visszhangszerű felelgetés. Valójában ez egy kicsit ötvözi a madrigálnak a finomságát, lágyságát, stílusát is, úgyhogy egy picit egy ilyen összvér darab, de nem is nagyon ismert, mert ezeket a Wesley kompozíciókat, aki valójában ugye egy anglikán zenéhez fűződő, tehát angol zenéhez fűződő zeneszerző, ott azon a területen ismerik őt, és egyébként az elég széles családi körét, akiből sokan vannak zenészek, vagy lettek zenészek. Szóval, hogy ez egy ilyen hajlékony, de közben egy kicsit szomorú, de mégis ilyen végül is valamelyest meg pedig az egyházi technikát idézi fel.
0: Egyáltalán nem szomorúan, egy picit búcsúzom a hölgyektől, nagyon szépen köszönöm a 90 éves, mondjuk ki, hogy budapesti vándorkórusról beszéltünk, de a vándorkórus.hu weboldal böngészését ajánlom én mindenkinek. Annának köszönöm a történeteket, tessék megosztani mindenkivel. Zsuzsanna, a legközelebbi találkozó, hogy van, próba, mikor?
1: Ma. Jó, minden hétfőn és csütörtökön.
0: Jó, akkor mindenki ezt vésse észbe. Most pedig ez a bizonyos ószín következik. Hölgyeim, nagyon szépen
1: köszönjük.
0: Köszönöm
1: szépen a lehetőséget.
0: Jól esett. Ez a lényeg szerintem ilyenkor. És a beszélgetés, hogy én is 21. századi legyek, Spotify-on elérhető lesz. Csak keressék a klasszik nyitány fület.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Hideg front érkezik esővel, széllel, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Kihirdették a kémiai Nobel-díj nyerteseit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Hármas élő donoros kereszt donációs vese átültetést végeztek el. A beavatkozások sikeresek voltak. A kereszt donációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges a szerv adományozás. Henri Kagan, francia és Soai Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az Egészségügyi Világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az Irkutszki pestis kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban továbbra is lassú a haladása a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé, illetve a Rákóczi hídon Budára. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Petőfi hídon Pestre, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve tovább a Közraktár utcában. Torlódásra kell készülni a pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, csak a szervízúton lehet közlekedni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressi út és az Ifjúság útja után közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Nagyon nagy szeretettel kívánok továbbra is kellemes délelőttet minden kedves hallgatónknak. Október 8-a van, csütörtök, és ahogy mondtam, ezt az órát annak szánjuk, hogy megismerjünk egy más helyzetet, vagy megismerjük magunkat. Még bajban vagyok a jelzőkkel, de természetesen lesznek segítőim. Az biztos, hogy október a látás hónapja, és vendégeim között lesz olyan, aki nálam ezerszer jobban ért például a digitalizációhoz és minden kütyűhöz, ami a 21. század ajándéka, majdnem azt mondtam, hogy akadály. És van olyan vendégünk is, Fodor Ágnes személyében. Jó reggelt, kedves Ágnes!
2: Jó reggelt!
1: Aki pedig segít az én buta szavaimat megválogatni és helyére tenni. A Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnök. Ezzel idáig, Ágnes, rendben vagyunk?
2: Igen, igen.
1: Jó, viszont szóba kerül majd óhatatlanul az útjelző hálózat is. Na ezzel mi a kapcsolata, Ágnes?
2: Az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata, a 42 szervezettel. Mi koordináljuk az ő szakmai tevékenységüket, ez egy informális platform, úgyhogy mi ebben összefogjuk a tapasztalatokat és a szakmai tudást.
1: Én rettenetesen kíváncsi vagyok, néha bántóan is, és rá kell kérdeznem, Ágnes, a rádió és a látásukban korlátozott a kapcsolata. Tessék kijavítani, ha rosszat mondom. Az szoros a rádióhoz, és segítség, a rádiót hallgatnak, vagy a 21. század már elvesztettük egymást?
2: Nem vesztettük el. Én azt gondolom, hogy ez hasonlóképpen van, mint a társadalom többi tagja számára. Tehát a rádió az szerintem, ha arról van szó, valakinek a szíve csücske, vagy fontos része az életének, van, akinek kevésbé. Tehát, hogy nem látok ebben különbséget, vakok és látók között.
1: És milyen jó, hogy azt mondja, hogy nem lát ebben különbséget.
2: Igen.
1: Az embernek ilyen averziói vannak, még nekem is, aki aztán tényleg gyógypedagógus családban nőttem föl, hogy mit szabad használni, mit nem. Tisztázunk valamit, nem egy sértődős társaság az önöké.
2: Biztos, hogy nem. Tehát, hogy azt nem használunk más kifejezéseket a hétköznapok szintjén. Tehát ugyanúgy nézzük a tévét, amikor találkozunk, vagy elköszönünk, akkor viszontlátásra. Tehát, hogy ezeket a szavakat mi nem használjuk másképp. Nincsen vakok világa, ugyanúgy közös a mi világunk mindenkivel, akivel együtt élünk.
1: Rendben, és gyorsan egy praktikus tanács. Még mielőtt a Csárdás királynő nyitányt abszolút az én kedvemért elindítanánk, és utána persze majd a látássérült, az informatika a látássérültekért alapítvány elnökét, Szuhaj Mihályt is fölhívnánk. Mi a teendő? Ágnes tudja, utcán vagyunk, látjuk egymást, találkozunk. Mit szabad csinálnom, mit nem szabad? Inkább az, hogy mit ne csináljak. Megfogni...
2: Igen, váratlanul az eléggé veszélyes, meg hirtelen mozdulat, hogyha valakihez hozzányúlunk, vagy úgymond megfogjuk a karját, és akkor másik irányba elkezdjük húzni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy szólítsuk meg egymást, merjünk hozzászólni, köszönjünk, és mondjuk azt, hogy kérdezzük meg, hogy tudunk-e segíteni, és hogyha azt a válasz, hogy köszönöm, nem, akkor nem kell zokon venni, mert lehet, hogy éppen valaki csak ott áll, és sehová nem akar elmozdulni, és akkor abból szokott lenni olyan vicces történet, hogy átkísérik a látássérültet a zebra túloldaláról, át se akar menni. Tehát, hogy szólítsuk meg bátran egymást, és kezdeményezzünk.
1: Ez egy messzire vezető mondat volt, de nagyon jó tényleg a kommunikáció is, hogy szólítsuk meg egymást. Rendben van, én most megszólítok mindenkit, hogy vérmérsékletének megfelelően örüljön, vagy ne örüljön, de akkor is a Csárdás királynő nyitánya jön, amit én nagyon szeretek. Utána pedig, mivel október a látás hónapja, beszélgetünk egy picit a 21. századról, hát meg a mi kapcsolatunkról. Mekkorát sohajtottam, ennek ellenére jöhet a Csárdás királynő.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: Ez egy nagyon lírai fölvezető volt Hála János segítségével, mármint az ő hangjával, de hát sokkal praktikusabb dolgok és egyáltalán nem meglepetések következhetnek. A hallgatók már hallhatták Fodor Ágnest, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesület elnökét. Hú, de hosszú, ezt nem fogom többet elmondani, Ágnes. És az útjelző hálózatról is hallhattunk. És megígértem, hogy akkor most jön a 21. század, és bekapcsolódik a beszélgetésbe Szuhay Mihály, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnöke. Jó reggelt, kedves Mihály!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Így van, rendben működünk. Annyit árultam el, hogy október a látás hónapja. Közelebbről nem említettem meg, hogy egy hét múlva pont a Fehérbot nemzetközi lapja lesz. Hát ezt jól elmulasztottam. Ágnes, ez mit jelent ilyenkor?
3: Hát ilyenkor világszerte látássérült emberek, látássérültekkel foglalkozó szervezetek és a társadalom közösen ünnepségeket szerveznek, és igyekeznek felhívni a közvélemény figyelmét, illetve a média figyelmét arról, hogy a látássérültek milyen speciális élethelyzetben vannak, milyen fejlődések vannak, milyen nehézségek, kihívások, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy ünnep számunkra. És megjegyezném még, hogy természetesen ilyenkor a maga a látássérült közösséget is ünneplünk, hogy mi vagyunk, tudunk egymásnak segíteni, és nem vagyunk egyedül, tehát hogy ez egy közös ünnep világszerte.
1: Ünnep, ugyanakkor pedig nehézségeket említett már Ágnes is, és akkor gyorsan Mihályhoz jöjjön egy olyan kérdés, amit hát félve teszek föl, mert tudom a választ, itt van a 21. század, tel is tele ajándékkal, vagy nem csak tel is tele ajándékkal, hol lehetnek a buktatók, Mihály?
2: Az informatika, a digitalizáció rengeteg lehetőséget hordoz, és ennek mind haszonélvezői lehetnénk, de néhányakat mégiscsak kizár ez a világ, vagy hátráltat a csatlakozásban. De... Ha nem megfelelően, nem akadálymentesen készítik el ezeket a megoldásokat, akkor előfordulhat, hogy például a fogyatékossággal élő emberek hátrányt szenvednek.
1: De mire gondoljak? Én annyira könnyedén és annyira ajándéknak veszem tényleg például a mindenféle fizetési lehetőség közül a kártyát, a telefonnal fizetést, hogy tényleg az alapoknál tartsunk, vagy ez nem egyértelmű, Mihály?
2: Nem mindenki számára. A fogyatékos emberek nem minden esetben tudnak fizetni, ha érintőképernyős fizetési terminállal találkoznak. Ez előfordulhat, hogy ez ellehetetleníti a fizetést, illetve azt, hogy ezt önállóan végezze el a látássérült vásárló, és arra kényszerül, hogy elárulja a PIN-kódját a kereskedőnek, a futárnak, ahol éppen fizetnie kell. És ez egy nagyfokú kiszolgáltatottság és biztonsági kockázat.
1: Aha, mondom, hogy aha, de most olvasom, illetve hát már fölkészülés közben, hogy létezik európai akadálymentességi irányelv. Az irányelvben van a probléma, vagy nem jutott el még hozzánk Magyarországra? Ne legyen ebből egy panaszkodás, Mihály.
2: Nem, az irányelv az létezik már 2019 óta. Uh-huh. Magyarországon a hatályba, pontosabban törvényalkotás megtörtént 2022-ben, úgyhogy a többi Európai Uniós tagállammal egyetemben, és egységesen ennek tavaly 2025. június 28-án volt a hatályba lépési határnapja. Azóta kötelező az érintett intézményekre, cégekre, és itt a törvényben meghatározott eszközökre, szolgáltatásokra ez a bizonyos akadálymentesítés. Sajnos nem mindenki ismerte még fel a feladatát, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy vannak még elmaradások, de van jó példák is mutatkoznak.
1: Majd kérek jó példát, illetve most már Ágnes bekapcsolását is a friss beszélgetésbe. Ugye az útjelző hálózatnak van 42 csatlakozott szervezete. Ők mindig szólnak, ha valami probléma van, őket kell koordinálni. Ez egy szervezési feladat is, Ágnes?
3: Ez egy nagyon friss kezdeményezés, tehát idén júniusban született meg ez az informális platform, ez nem egy szövetség. Mind a 42 szervezet önállóan dolgozik és tesz a látássérültekért. Vannak rehabilitációs szervezetek, szolgáltató szervezetek, iskola, vannak cégek, akik például 3D nyomtatással foglalkoznak és az akadálymentesítés területén dolgoznak, van érdekképviseleti szervezetek, tehát az egész országot lefedjük, úgyhogy mindenki teszi a maga saját szakmai munkáját, és hát egyrészt van egy meghatározott cél, hogy milyen témákban gyűjtjük össze a tapasztalatokat, és készítünk szakmai anyagot a döntéshozók számára, és vannak adhok dolgok. Ugye most nagyon sok társadalmi véleményeztetés van, ami megjelenik, hát ebben igyekszünk ott lenni a toppon, és hallatni a látássérült emberek hangját, mert a szervezetek mindegyikében vannak érintett szakemberek. Tehát a VGK azt vállalt, ez az egyesületünknek a rövid neve, hogy ezt koordináljuk. Tehát mi a hátteret biztosítjuk, készül egy informális felület, egy webfelület, ahol az anyagok megjelennek, a szervezetek már elérhetők, az adatok, a kapcsolatok, mindenkit sokkal egyszerűbb lesz így megtalálni, és azt gondoljuk, hogy ez az érintetteknek is nagyon hasznos lesz, hogy pontosan fogják látni, hogy Magyarországon milyen szolgáltatási háló tudja őket segíteni, és a döntéshozók is hamarabb találnak olyan szervezetet, aki ebben szakavatott és tudással rendelkezik.
1: Jó helyen járok, ha azt mondom, hogy útjelző.vgke.com?
3: Igen. De azt gondolom, hogyha valaki belír, hogy útjelző hálózat, már a keresők is abszolút hozzánk jutnak
1: minden
3: el.
1: Minden út oda vezet.
3: Minden út az útjelzőhöz vezet.
1: Rendben, kérjék szépen egy praktikus tanácsot, vagy megoldást Mihálytól is, meg Ágnestől is. Hát, hogyha itt van ez a probléma ezzel a mondjuk PIN kóddal, mondjuk fizetéssel, hol van a megoldás? Hogy hol lehet a megoldás?
2: Az informatika képes arra, hogy mindenkinek egyformán megoldást szolgáltasson, csak nem feltétlen figyelnek oda a fejlesztők, a tervezők, amikor elgondolják és megvalósítják ezeket a termékeket, szolgáltatásokat. De hogyha megkapják a megfelelő útmutatást, és tudják, hogy mit kell elvégezniük ahhoz, hogy úgymond egyetemesen tervezett és mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető megoldást készítsenek, akkor ezt meg lehet tenni. Ennek informatikai akadálya nincsen.
1: Végtelenül egyszerű medvebocs vagyok. Ilyenkor a hang tudna segíteni?
2: A vakemberek egy csoportjának a hangos, felolvasásos tájékoztatás segít, más csoportjának a taktilis, tapintható információadás. De legjobb, hogyha mindenki mondjuk a saját mondjuk mobiltelefonjával tud bizonyos hitelesítéseket elvégezni, mert az a telefon az már számára kézre, tehát testre szabott, és azok az akadálymentességi megoldások működnek rajta, amelyekkel ő képes az eszközét kezelni.
1: Most úgy teszek, mint hogyha nagyon amatőr lennék, és nem találkoztam volna még látásában korlátozott informatikussal, de hogy nem, a legjobbak közé tartoznak rengeteg marketing cégnél, hogy kerültem oda, az más dolog, de rengeteg marketing cégnél is foglalkoztatva vannak, hogy csúnyán mondjam, és tényleg nagyon jól dolgoznak. Nagyon okosnak kell ehhez lenni? Tehát mondom, hogy nagy számban foglalkoznak informatikával. Ez egy külön pálya? Vagy lehet, hogy erre külön föl kéne őket készíteni? Itt már egy pici oktatás is van benne, Mihály.
2: Tehát a látássérült emberek előtt nyitva áll az informatikai pálya, hogyha erre gondolt.
1: Igen.
2: Tehát természetesen most egyre több lehetőség nyílik. Tehát ahogy az informatika világa jobban láthatja a világunkat, egyre több olyan munkaterület válik elérhetővé, ahol ki hely tud állni egy látássérült informatikus is. Azonban itt az akadálymentességi fejlesztésekhez nem feltétlen mi kellünk, ezt látó informatikus is ugyanúgy el tudja végezni. Ez nem kell a mi specialitásunk, csak kell tudni, hogy hogy működik egy akadály, tehát mitől akadálymentes egy szoftver, egy hardware. Erre létezik szabvány, az Európai Unió ezt megalkotta, ezt kell alkalmazni. Ennek a szabványnak az ismerete szükséges, és akkor megvalósulhat az, hogy ami elkészül, az valóban mindenki számára egyenlő eséllyel lesz használható.
1: Egy programozó matematikussal beszélgetek Mihály személyében, úgyhogy neki könnyű dolga van. Ágnes meg itt bólogat, fest nagyon jól, mert hogy tényleg minden nyitva van, csak gondoljunk egymásra, ez a kulcs szó, ennyi?
3: Hát én azt gondolom egyébként, hogy ennek a digitális modernizációnak is számunkra az a legnagyobb veszélye, hogy ezt úgy gondolja a társadalom jelenleg, hogy ez egy mondjuk egy ilyen jótékonysági vagy szívességi dolog, pedig nem, mert erre jogszabályi kötelezettsége van a vendéglátó egységeknek, a szolgáltató egységeknek, az közszférának. Tehát, hogy az egyenlő esélyi hozzáférés az azt jelenti, hogy egy látássérült embernek a pénztárnál nem lehet hátránya, nem lehet több hátránya, mint egy látó személynek, amikor kifizeti kártyával, bankkártyával azt az árut, amit vásárol. Nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én például oda megyek a pénztárhoz, beütöm majd az akadálymentes poszterminálon a PIN-kódomat, és mögöttem a sor valamennyi résztvevő ezt hallani fogja. Erre megvan a megfelelő technika, fülhallgatóval hallgatva. Odáig kell eljutni, hogy ezt mindenki megértse, hogy a látássérülteket a tervezéstől kezdve kiindulva be kell vonni ezeket a szakembereket, ezeket a szervezeteket. A képzésben az informatikusoknak is tudniuk kell, hogy erre az egyenlő esélyi hozzáférésre neki készülni kell. Tehát a digitális modernizációból ezt nem lehet kihagyni, mert nekünk ugyanolyan jogunk van ezeket a szolgáltatásokat a megfelelő autonómia mellett és használattal, biztonsági használattal ezeket használni. Egy étteremben kiválasztani, hogy mit szeretnénk enni, inni, és azért különösen fontos most a látás hónapjában ezt elmondani, és minél több helyen erre felhívni a figyelmet, hogy a látássérültek száma sajnos drasztikusan emelkedik. Az elmúlt 10-15 évet nézve, és csak a KSH népszámlálási adatokat elmondva, megduplázódott hazánkban is a látássérült embereknek a száma, Európa szerte, világszerte. Úgyhogy lehet, hogy nem találkozott még mondjuk az adott fejlesztő, vagy vendéglátó szervezet látássérült személlyel, de hogy a közeljövőben egészen biztos, hogy sokat fog. Úgyhogy ez egy potenciál egy kör, akit ki kell szolgálni, akinek ugyanolyan joga van.
1: Mint Ágnes, rúgjon bokám, mert igen, ehhez sem értek. A cukorbetegség az ok? Az emelkedés oka?
3: Nem csak az, nem csak... tehát, hogy az egy vezető ok nyilván, meg vezető ok a makula degeneráció, az idősödő társadalom, de hogy egy újabb óriási probléma az, amit feltártak a COVID után, növekedett meg a gyermekeknek és a felnőtteknek is a rövidlátás, az erős fokú, nagyfokú rövidlátás. Ugye mindenki nézi a telefonját, a kütyűjét, ül a számítógép előtt, keveset mozog. Igen, és hogyha ez nincs kezelve, főleg kiskamaszkorban vagy gyerekkorban, akkor adott esetben eljuthat mondjuk 35-40 éves korra egy olyan súlyos látássérült fokra, amit már nem fognak tudni kezelni. Tehát, hogy nyilván a műtéti eljárásoknak azért van egy korlátja, amit lehet használni. Tehát, igen, hogy mi sem szeretnénk, hogyha több tagunk lenne, most tényleg a szó egyszerű értelmében, de hogy minden folyamatot úgy kell kitalálni, tervezni, megvalósítani, hogy számolni kell azzal, hogy jelentősen fog nőni a hazánkban is, és a világszerte is az elkövetkező években, évtizedekben a látássérültek száma.
1: Mihály, gyorsan csak egy praktikus tanácsot kérek szépen. Van egy olyan lista, ahol én tudom, ahol a látássérült, gyengén látóvak tudja, hogy mondjuk fizetésnél semmi problémája nem lehet? Már van egy ilyen összegyűjtés?
2: Nem, sajnos nincs ilyen. Egyébként csatlakozom annyiban a...
1: Tessék.
2: valóban nem csupán, nem elégséges csupán a szabvány és az, hogy a fejlesztő rendszerek képesek arra, hogy akadálymentes mindenki számára szóló megoldásokat fejlesztenek, a szemléletre is szükség van. Arra a tudásra, hogy ezeket hogyan kell használni, illetve hogy ezekre szükség van, hogy használják. Vannak azok a cégek, intézmények, amelyeket jogszabályok köteleznek az akadálymentes megoldásokra, de az a legjobb, hogyha ez mindenhol egységesen érvényesül, ez az elv. Ez úgy hívjuk, hogy egyetemes tervezés elve. Mindenki számára akarunk valamit készíteni, és nem kizárni senkit a felhasználói körből. Konkrétan most a kérdésre visszatérve, az érintőképernyős fizetési terminálok kapcsán egyelőre egy bank esetében tudunk arról, hogy náluk megoldották az Android rendszerű poszterminálok akadálymentes fizetési módját, és ez elérhető minden olyan kereskedőnél, amelyik velük áll kapcsolatban. De hát ők egy bank, a hazai fél tucat egyéb pénzintézet, vagy tucatnyi pénzintézet közül, és a többiekről még nincs információ. Ezeket fel kell mérnünk, ez egy rövid távú feladat, hogy feltérképezésre kerüljön, hogy az egyes fizetési szolgáltatók által biztosított ilyen terminálok, azok jelenleg akadálymentesen is használhatók, vagy egyelőre nem, és akkor itt még intézkedni kell.
1: A legcsúnyább kérdést teszem föl, bár némelyik részére már választ is kaptam, Ágnes és Mihály, hogy ahhoz, hogy szebb legyen a világ, meg fény az alagút vég. Már megint azt mondom, hogy fény, de Ágnes azt mondta, hogy szabad ilyenekkel élnem.
3: Igen.
1: Hogy pénzkérdés vagy szándékkérdés?
2: Én azt gondolom, elsősorban szándék.
3: Én is azt gondolom, hogy szándék.
1: Elsősorban szándék? Mert viszont nagyon szeretünk, bocsánat, de ezzel takarozni, hogy jaj, hát másra sincsen, hát pont akkor erre nem. Egyszerűen csak gondolni kell rá, és akkor lenne szakember, lenne megoldás mindig?
2: Hogyha a szakember fel van készítve arra, hogy hogyan kell akadálymentesen megvalósítani szoftvereket, hardvereket, akkor ezek eleve így kerülnek megtervezésre és legyártásra, kifejlesztésre. És ezek, itt nincs semmilyen felmerülő plusz költség, mert ez része a elkészítés folyamatának. És nem igényel többletet, csak egy kis plusz tudást. És azt az akaratot, hogy ezt a plusz tudást bele akarja vinni a fejlesztő munkájába. Természetesen vannak, ha visszamenőlegesen kell valamit akadálymentessé tenni, ez amikor nem elég széles az ajtó az, hogy bejusson rajta a kerekesztő, akkor ki kell tágítani. Hát a szoftveres világban is létezik ez a fogalom, hogy akadálymentesítünk, azaz már egy megkiadott kész termékből visszafele megpróbáljuk elérni, hogy az azért mégiscsak eleget tegyen a szabványnak és a felhasználói kör igényeinek.
1: Ágnes?
2: Ez már jár bizonyos költséggel.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy a szándék kell, és hogy meglegyen a szándék, ahhoz információ kell, úgyhogy mi minden ilyen alkalmat, mint a mostani is nagyon köszönünk, mert azt gondoljuk, hogy így terjed az információ és többekhez eljut. És az akadálymentesítés, ahogyan Mihály is említette, valaminek az utólag történő átalakítása, átszervezése, körülbelül egy 30-szoros költséget jelent a szolgáltatónak. Tehát én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha valaki tervez, és már akkor ezeket a szempontokat figyelembe veszi, egy jelentős költséget spórol meg, és biztos, hogy nézve a jogszabályi irányelveket, uniós elveket, és ahogyan ez változik, ahogyan az egyetemes tervezés elve megjelenik minden szinten, mindent úgy kell kialakítani. Tehát ez nem kérdés, hogyha bármiben gondolkodom, hogy tudják használni, és mindenki tudja használni. A gyerek, az idős, a látássérült, mert hogy nem csak a joga van erre meg, hanem azt kell megérteni, hogy ez egy potenciális vásárlói kör. Tehát, hogyha mindenkire gondolok, akkor egy szolgáltatónak is sokkal több bevétele lesz. Tehát miért akar ő bárkit is ebből kizárni?
1: Jogos, és abszolút érthető. És abszolút nem érthető. Nagyon bonyolultak tanfogok elbúcsúzni Mihálytól, amikor azt mondom, hogy például az útjelző.vgke.com-on itt van egy, itt nagy levegőt veszek, érintőképernyős fizetési terminálok és önkiszolgáló kioszkok akadálymentesítése a valódi pénzügyi és fogyasztói önállóságért. Most kell levegőt venni. Szóval itt van, ott van, és ott olvasható ez az anyag. Ennyire bonyolult, mint a címe, nem?
2: Nem. Az úgynevezett fizetési terminálok az, amivel mindenki nap, mint nap találkozik. Boltban, futárnál, taxiban, számtalan helyen, ezekről az eszközökről beszélünk. Régen ezek nyomógombosak voltak, manapság pedig már érintőképernyősek. Számunkra ez az érintőképernyő használat a nehezítő tényező. Ha nincs benne egy akadálymentes fizetési mód funkció, akkor nem vagyunk, tehát akkor önállóan többségében nem tudjuk használni ezeket az eszközöket. Ha benne van ez a plusz szolgáltatás, akkor bármelyik látássérült ember meg tudja valósítani az önálló bankkártyás fizetést.
1: Mindent lefordít nekem, Mihály, és én nagyon szépen köszönöm, úgyis, mint digitális. Hát fél analfabéta, de ne használjuk ezt a kifejezést. Mihály, nagyon szépen köszönöm, szerintem találkozunk még, akkor gyorsan elmondom megint a titulust nagy levegővel, tehát az Informatika Látássérültekért Alapítvány elnökével beszélgethetünk Szuhai Mihály esetében. Nagyon szépen köszönöm, Mihály, viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
1: És megragadom az alkalmat, hogy én itt maradhatok Ágnessel, hát kettesben, illetve hármasban, mert segítő is van. Ágnes, zenei, sok zenével operáló rádióadó vagyunk. Rá kell kérdeznem, a zene fontos a gyengénlátóknál, vakoknál?
3: Természetesen igen, de ez mindenkinek fontos, mert a lelkünket...
1: Akkor megint rosszul tettem fel, ugye? Tehát nem egészben gondolkodtam, hanem akartam egy kis halmat kiragadni.
3: Igen, mindenkinek szerintem kell a zene, tehát hogy ez épít bennünket, és nem lehet nélküle szerintem létezni.
1: Jó, van még technikai kérdésem, elláttak az ismerőseim, amikor szóltam, hogy ma miről lesz szó. A podcast világ az ajándék? Vagy sok beszédnek sok az alja. Ha túl sokat beszélünk a médiában, a mindenhol, az segítség, nem?
3: Hát én azt gondolom, hogy nyilván egy látássérült, ha kerülünk a kapcsolatban vagyunk, akkor lehet, hogy többet kell beszélni, mert hogy ami körülvesz bennünket, az ugye a vizualitásra épül, tehát hogy el kell mondani, hogy mit lát, hogy ebben különbözőek vagyunk, az biztos, hogy kinek mi az elég, kinek mi a sok, de nagyon fontos, hogy elmondjuk, tehát hangzóvá tegyük azt, hogy mi az, ami látható körülöttünk, úgyhogy mi nagyon szeretjük a látássérültek, a podcastokat, az audionarrációt, azt, hogy most már vannak filmek, és egyre több mindent láttatnak, elmondanak, hogy mi az, ami látszik, szóval ez fantasztikus dolog, és azt gondolom, hogy ebben is még kell előrelépni, és nem kirekesztve így a látássérülteket, mondjuk egy film nézéséből, tehát hogy ez nagyon...
1: És azt mondta, hogy nézéséből, ez a jó.
3: Mert hogy nézik a látássérültek természetesen a filmeket, ugyanúgy moziba, ugyanúgy a tévé előtt, ugyanúgy interneten, tehát hogy ez nem különbözik. És szerintem ez a természetes, és hogyha ezt mindenki hasonlóképpen természetesnek gondolja, akkor nem építünk a pénztáraknál sem digitális falakat, hogy mondjuk egy látássérült nem tud önállóan fizetni.
1: Jó, megint a doktort próbálom Ágnesből elővenni. Az imént a képernyőt bámuló gyerekek legalábbis megemlítődtek. Erre lenne megoldás? Vagy máshogy kéne?
3: Hát sokkal többet mozogni, ugye én csak a Németh Zoltán professzor urat tudom intézni, a Semmelweis Egyetem Mária Jutcei Szemklinikának professzor ura, aki minden évben így a látás hónapja, látásvilágnapja kapcsán tartanak sajtótájékoztatót, és évek óta kampányszerűen fölhívják a figyelmet ezekre a problémákra, és igen, van műtéti megoldás is, én úgy értesültem, hogy több megoldás létezik. 10-12 éves korban, tehát 16 éves korig, ha ezeket elvégzik, akkor nagy eséllyel nem romlik olyan mértékben a látás, hogy ez ilyen visszafordíthatatlan legyen. De hát professzor úr is azt emelte ki, hogy mozogni, szabad levegőn lenni, kicsi gyerekeknek óvodáskorban sem, vagy még azelőtt meg pláne nem adni a kezébe táblagépet, telefonokat, hogy ne nézzék. Ugye sokat néznek közelre, ezért máshol van a fókusz, úgyhogy így jelentősen használva igénybe veszi a szemet, és hát azt gondolom, hogy ezekre ezt érdemes megfogadni, hogy minél többet a gyerekek kezéből ezt kivenni. És
1: azt hittük, hogy ez csak pedagógiai probléma, de hát akkor alapjában biológiai. Van még csúnya kérdésem ám, Ágnes, mert hogy itt egy regionális hálózatról van szó, van nekünk egy vízfejünk Budapest, és a többiek, nagy a különbség?
3: Hát ez egy országos hálózat, tehát hogy ebben vannak budapesti szervezetek, de az ország különböző pontjáról vannak szolgáltatók.
1: Ezért merem kérdezni, hogy van különbség?
3: Igen, hát azt gondolom, hogy a hozzáférhetőség az, hogy milyen mértékben tud egy látássérült elérni valamit, vagy munkát vállalni, abban sajnos van jelentős különbség, mert még nehezebb elérni szolgáltatásokat, tehát hogy a területi lefedettség különbségek vannak egészségügyi ellátásban, szociális ellátásban, és ez lecsapódik így ránk is, meg a látássérültekre is, hogy amit nehezebb elérni, mert közlekedni kell, vagy egyáltalán nem elérhető a közelben, az egy látássérült számára még fokozottabban nehéz. Tehát gondoljunk el, hogy akkor vonatra, buszra kell szállni, igen, de ha nincs kísérője, hogyan oldja meg, vagy hogyan, és kitanítja meg neki odáig az útvonalat, hogy eljusson. Van-e vezetőse, van-e applikáció, van-e információ, hogy hogyan tudja ezt elérni. Tehát, hogy ez természetesen fokozottan nehezebb.
1: Nem szoktunk belpolitikával foglalkozni, most se akarok, de miniszter úr jót tesz?
3: Miniszter úrnak szerintem nagyon sok saját tapasztalata van, amit a munkája során figyelembe tud venni és tud használni. Hát mi bízunk abban, hogy ez így is lesz. Jelenleg még azt tapasztaljuk egyébként, hogy a fogyatékos ügy problémái egyelőre versenyeznek a gyermekvédelem problémáival, ami nagyon nehéz, mert hát nyilván nem összehasonlítható. Ez a szociális terület, ez egy rengeteg problémát és nehézséget átélt, meg megélt terület, úgyhogy hát mi bízunk benne, hogy a fogyatékossággal élő emberek is fogják tapasztalni, hogy az ország miniszterelnöke egy látássérült.
1: Minisztere. Nem kell bocsánatot kérni, itt egyébként én most már az útjelzőt olvasgatva a KRESZ megújítás kapcsán tartok. Szóval, hogy sok-sok kihívás van, és létezik megoldás, mert az ember okos, szerintem, és mindenre van egyébként válasz. Utolsó kérdésem, ez sem lesz ám sokkal szebb. Amiről mi beszélgettünk, felnőtt emberek vagyunk, hallgatunk rádiót, van végzettségünk. Egymást a gyerekeknek kell tanulni, vagy a gyerekeknek tök könnyű, mert ott egy másik srác van, vagy egy másik lány. Azt, hogy így együtt tudjunk élni, azt kell tanítani?
3: A gyerekek nagyon nyitottak, úgyhogy nevezhetjük ezt tanulásnak, vagy együttlétnek, vagy közös dolognak. Én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy együtt, és lehet, hogy kell tanítani, mert hogy nem találkoznak mondjuk közvetlenül látássérült, vagy fogyatékossággal élő gyerekkel, vagy emberrel. Szerintem ez úgy hatékony, hogyha magukat, az érintetteket is meg tudják ismerni közvetlenül, és akkor van valami közös ügy, közös program, közös rendezvény. A Látás Hónapja és a Fehérbot Nemzetközi Napja is erről szól, hogy minél több közös esemény szülessen a világba, és legyen a gyerekeknek, felnőtteknek saját tapasztalata, mert hogy nincs ettől erősebb tanítómester, mint hogyha valamit közösen csinálunk.
1: Pont egy hét múlva akkor Fehér Bot Napja. Hol lesz elérhető, Ágnes, akkor?
3: Hát most majdnem minden nap rendezvény van. Egyébként aznap az Országos Vakok Szövetségében lesz egy rendezvény, 15-én, 18-án pedig a Magyar Zeneházában lesz egy Fehér Bot Napi rendezvény.
1: Jó, ezt akartam mondani, jó, igen. De akkor ott lesz. Én pedig nem sokára majd azt a bizonyos 18-ait. Hát nem reklámozom, hanem adom közzé, hogy igen. Hol lehet. Jó, mivel itt van a terület, jó tanácsot kérdezgettem, nem fogdossuk, kérdezősködünk, ha azt mondja, hogy nem, akkor fogadjuk el. Hát éppen nincs szükség. Még valami jó tanács?
3: Hát, hogy legyen bátorságunk. Tehát, hogy ez egy olyan terület, ahol nincs tapasztalatunk, ugye mindentől félünk, és sajnos az emberek könnyebben néznek félre, hogy ott majd más oda megy, majd más megkérdezi, majd nem. Mi legyünk azok, akik oda megyünk, és megkérdezzük. Szóval bátorság és kommunikáció.
1: Nagyon szépen köszönöm. Aki ezeket az okosságokat mondta, nem okosságokat, aki segített rajtam, mert hogy mindannyiunkban vannak ilyen kérdések, ő Fodor Ágnes, nem mondom ki még egyszer, hogy a Vakok és Gyengéllátók Közép Magyarországi Regionális Egyesület elnöke, de kimondtam, de hát a lényeg, hogy az útjelző hálózattal kell foglalkozni, és na akkor ide mondok még egyszer egy útjelző.vgke.com-ot, de minden út az útjelzőhöz vezet, ezt már ugye megállapítottuk, és ugye Mihály pedig segített rajtunk informatikailag, és ez a legfontosabb feladat. Mi a legfontosabb feladat? Vannak így ilyen programpontok, Ágnes?
3: Most hát a digitális modernizáció, és hogy a látássérült emberek nem maradjanak le, ez nagyon fontos, mert ez egy hihetetlenül gyorsan fejlődő dolog, tehát tekinthetjük ennek elsőként ezt a területet. Semmiképpen nem azt emelném ki, sokszor kérdezik azt, hogy akarok-e látni, meg a látássérültek akarnak-e látni. Biztos, hogy nagyon érzelmileg ez is egy fontos terület, de hogy a látássérültek a jelen világban szeretnének érvényesülni, lehetőségekkel élni, úgyhogy ezt kell számukra lehetővé tenni, azt gondolom, az élet minden területén.
1: Ez eszembe se jutott már, mint az előbbi kérdés, hogy ez ilyen gyakori lehet. Mennyi mindenbe kell belegondolni. Jó, mi viszont rengeteget zenélünk. Ágnes, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és a saját magam számára is csak jelzem, hogy Spotify-on elérhető lesz a beszélgetés, mert ez a 21. század, és ennyire próbálunk mi is digitalizáltak lenni. Ágnes, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
3: Én is köszönöm.
1: Mondjam? Jó, ezek szerint beszélni kell, kommunikálni kell. Én mindig azt szoktam, hogy hát ilyenkor zene jön. Nem, egészen pontosan Vivaldi jön. C-dur hegedű verseny első tétele köszönhetően egyrészt a budapesti vonósoknak, másrészt pedig Bánfalvi Bélának. Na, nevet is adtunk akkor a gyereknek.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban továbbra is lassú a haladása a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé, illetve a Rákóczi hídon Budára. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Petőfi hídon Pestre, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve tovább a Közraktár utcában. Torlódásra kell készülni a pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton lehet közlekedni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressi út és az Ifjúság útja után közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a kellemes őszi napon, Koppány és Bettina névnapján. Térségünkben igazi indián nyárral indul a reggel, ám a korai órák napsütését később fokozatosan felváltja majd a nyugat felől közeledő hidegfront vastag felhőzete. A déli szél már is megélénkül. A nap folyamán 15 és 25 km per óra közötti sebességgel fúj. A korai 11 Celsius fokos minimumok után napközben egészen 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, de a nap második felétől már készülni kell az elszórtan eleredő esőre és záporokra is. A mai napra mindenképpen rétegesen öltözzenek, és senki ne induljon el otthonról esernyő vagy vízálló kabát nélkül. Kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek!

Klasszik Rádió 92, 1 október 8-án, a csütörtökön. Még egy pici időnk maradt, még egy remek program ajánlatom lenne a haydenon.com oldalról szemezgetve, és ezt az oldalt, illetve a böngészését javaslom is. Haydenon koncertek a Zene Akadémián, október 16-án a Chopin dalok és mazurkák, ez egy remek kamara koncert lesz. Chopin mind a 19 ritkán hallható dala, illetve mazurkái a lengyel énekeskutató Adonya Bartnyikkal és a világhírű japán fortepiano művésszel Naruhiko Kawaguchival. A 19. század első felében járunk, akkor volt rendkívül divatos a dal, és ebben a műfajban Chopin is maradandót alkotott, és e daraboknak köszönhetően a szerző kevésbé ismert arcát is felfedezhetjük, vagy meghallgathatjuk, ha létezhet ilyen érzék, kicsalódás. A dalok megszólaltatója ugye a régi zenében és a lengyel énekes repertoárban egyaránt otthonosan mozgó szoprán Adonya Bartnyik, de ő egyben a lappangó lengyel művek kutatója is, és Chopin főhangszerét, a zongorát a hazánkban sem ismeretlen Naruhiko Kawaguchi szólaltatja meg. Lesznek mazurkák, nocturnök, bőrszűzők, és lesz Bellini híres Casta Diva áriájának átirata is, emlékeztetve minket arra, hogy a zongora akár egy operatársulat szerepét is képes volt ellátni, és a kor divatos zenéit elvitte oda is, ahová másképp nem juthattak volna el, de most biztos, hogy eljutnak, tehát október 16-án a Zeneakadémia Solti termében kell keresni és hallgatni egyrészt Adonya Bartnyikot, másrészt Naruhiko Kawaguchit, és legfőképpen pedig Chopint. Még egyszer a tételes leírás és az okossága haydenon.com weboldalon élvezhető. Egy pici időnk még van klasszik nyitányra, persze, hogy zenével használjuk ki.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés egyben összefoglalás is, hiszen véget ért már a október 8-ára csütörtökre a nyitány, de az biztos, hogy invitáltuk önöket az Apollo Gallerybe, a Blaha háta mögé a Stáli utcába. Ez egy művészeti kiállítótér, ahová most Párizs 4. kerületéből érkezik egy csapat, az Ensemble, illetve holnap élvezhető lesz a Cici Krisztus című előadás, megmagyarázva, hogy hogyan is kell bánnunk nekünk a kortárs képzőművészettel, hogy miért kell szeretni és hogyan lehet szeretni a 90 éves budapesti vándorkórust. Erről is beszélgettünk, illetve mivel október a látás hónapja, ezért beszélgettünk, hogy hogyan tud a digitalizáció segíteni a nem kevés látásában korlátozott honfi és ember társunknak. Minden beszélgetésünk elérhető a Spotify-on, és akkor George Eliottól, aki tulajdonképpen egy hölgy, mert ez csak egy írói álnév, jöjjön, 5 szó, gyönyörű ősz, egész lelkem hozzád kötődik. Én meg önökhöz. Viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékes tető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hideg front érkezik esővel, széllel. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Egyre több a medvetámadás Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaonik síközpontban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepca bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor. Emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban. Texas államban a 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medvetámadásban a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső területében egy gyurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg, majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-jével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma. Ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastron volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hideg front érkezik esővel, széllel, meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy Szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban. A párizsi ügyészség szerint elegendő garancia van arra, hogy Zaid Altaieb ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Leher és Paulay Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színidirektora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A millenniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hideg front érkezik esővel, széllel. Még ebben a hónapban elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban, és Zaid Altaieb ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélsőjobboldalinak tartott embereket súlyos sérüléseket okozva. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 kilométeres sebességgel. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyas oltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horvát kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horvát kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti, középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hideg front érkezik esővel, széllel. Jövő héttől értékelhetik a betegek az egészségügyi ellátást. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában. Két napon belül ez a második iskolai késelés az országban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukhiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viszkuvban. Az intézmény egyik volt diákja 3 embert sebesített meg, egyiküket az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10-en sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja támadt társaira. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 km-es sebességgel. Újabb kék zónát azonosítottak Szardínia szigetén, ahol világrekordot súrol a 100 éves nők száma. A 2500 fős Bolotonában jelenleg 600 éves vagy ennél is idősebb él. Ezzel a kisváros bekerülhet a kék zónák közé, azaz azon területek csoportjába, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Szardínián kívül a világban többek között a Japán Okinawa és Kosztarikában a Nikoya félsziget számít ilyen helynek. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Petsz Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Várhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Hideg front érkezik esővel, széllel. Jövő héttől értékelhetik a betegek az egészségügyi ellátást. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában. Két napon belül ez a második iskolai késelés az országban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viszkuvban. Az intézmény egyik volt diákja 3 embert sebesített meg, egyiküket az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10-en sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja támadt társaira. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 kilométeres sebességgel. Újabb kék zónát azonosítottak Szardínia szigetén, ahol világrekordot súrol a 100 éves nők száma. A 2500 fős Bolotonában jelenleg 600 éves vagy ennél is idősebb él. Ezzel a kisváros bekerülhet a kék zónák közé, azaz azon területek csoportjába, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Szardínián kívül a világban többek között a japán Okinawa és Kosztarikában a Nikoya félsziget számít ilyen helynek. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lékszesz utca. A Lékszesz nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Hárossziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, hanem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízelt lábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékes tető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Konzultáció lesz az oktatási rendszer megújításáról. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Országos konzultációs sorozatot indít az oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. A tárcavezető szerint a cél egy gyermekközpontú, modern oktatási rendszer kialakítása helyi igények figyelembevételével. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A BOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok, csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995. márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét, és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alatti szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok háromnegyede. Felhős idő várható elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A BOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes és derűs délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, csütörtök lévén már akár el is kezdhetjük tervezni az előttünk álló hétvégét, mi minden esetre különböző programokkal igyekszünk ebben segíteni. Hamarosan Bárti János, zenekarvezető gitáros lesz a vendégem, a Blue Spot zenekar jubileumot ünnepel, erről lesz szó. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Fodor Anna Mária színművész és Gáspár Anna producer. Velük a Cukorbaba című előadásról beszélgetünk, amely a Lóvasút műsorán látható. Most pedig Schumann harmadik ezdúr Rajnai szimfóniájának harmadik tétele következik.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Nagyszabású születésnapi koncerttel ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Bluespot szombaton a Budapesti Muzikumban. A vonalban Bárt János, zenekarvezető, gitáros. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is köszöntök mindenkit.
1: 2006 óta muzsikáltok együtt, ugye, hát ezt nem olyan nehéz kiszámolni. Milyen volt a kezdet? Hogyan emlékszel vissza rá?
2: Hát olyan természetes, nem tudom, vannak már más típusú zenekar kezdetek is, de ez olyan volt, hogy egy egyetemi kollégiumban kezdtek el együtt zenélni olyan emberek, akik hasonló zenék iránt érdeklődnek, és bennük van ez a vágy, hogy maguk is zenéljenek. Úgyhogy ilyen egyszerűen a közös zene szeretet hozott össze minket.
1: De jó. És az ízlésetek, az megegyezett?
2: Hát nekem Andy Gergő barátommal, aki most már nincs is állandóan a zenekarban, de a Angliába költözött, és erre a jubileumi koncertre hazajön. Ő vele, igen, úgy egymásra találtunk a különféle rockzenék, és a különösen a régi blueszenék megismerése folytán, ahogy így egyre jobban fedeztük föl, hogy ebben mennyi érdekes és fantasztikus dolog van.
1: Az elmúlt két évtizedben számos budapesti klubban és hazai fesztiválon léptetek fel, hát a Muzikum pedig rendszeres koncerthelyszínetek. De

0: ahhoz képest elég későn jelent meg az első nagylemezetek 2012-ben.
1: Igen, sokáig csiszolgató típusú zenekar vagyunk egyrészt, és másrészt úgy idővel sokszor változott a zenekarnak a profilja, attól kezdve, ahogy a kedvenceinket, tehát ilyen klasszikus dalokat játszottunk, utána jutottunk el oda, hogy saját dalokat. Aztán később még más irányokba is elfordultunk.
0: De mi jellemezte ezeket a nagy korszakokat?
1: Hogyha most arra így a lemezek kapcsán gondolkodom, például a két saját dalokat tartalmazó lemez után, 2020 környékén jött az ötlet, hogy a Cseh Tamás, Bereményi Géza, Másik János életműből zenekari feldolgozásokat kezdtünk el előadni, és aztán ebből is egy lemez született. Azt sokszor sikeresen bemutattuk sok helyen az országban.
0: A művészetek völgye is egy nagyon fontos állomás a zenekar életében.
1: Igen, szinte ott az a második otthonunk, a Kapolcsi művészetek völgye. Először szimpla fellépőként játszottunk ott, aztán hosszú éveken keresztül volt egy színpadunk, ahol mi szerveztük a fellépőket, kicsit ezt a blues rock zenét úgy meg tudtuk jeleníteni. És ott volt egy olyan különös dolog, hogy esténként mi magunk is szórakozásból jammeltünk a színpadon, és az aznapi fellépők oda beugrottak, és fantasztikus hangulat kerekedett spontán. A közönség is nagyon szerette. Ebből alakult ki az később, most már ez is egy 5 éve zajló történet, hogy van egy külön műsorunk, a Völgy Impro, ami napközben van, de különösen emiatt is lehet, hogy sokan nagyon szeretik, hogy délután is élő zenét hallanak, és mi zenélünk, és minden nap, a Völgy minden napján van egy meghívott sztár vendégünk, vagy egy kiváló muzsikus, akit arra kényszerítünk, hogy velünk együtt improvizáljon. Ez most már évek óta nagy örömünkre ez működik, és rendszeres visszajáró közönségünk van, és ezt a spontaneitást és a zenéhez való közelséget nagyon értékelik az emberek.
0: És hogyan ünnepeltek szombaton a Budapesti Muzikumban, mire számíthat a közönség?
1: Hát várunk mindenkit szeretettel, mi zenekarunk minden korszakát egy picit fölvillantjuk, lesznek klasszikus nagy slágerek, lesznek a mi saját dalaink közül a legkedvesebbek, lesz olyan kicsi blokk is, ahol a Cseh Tamás számokat idézzük föl, és a legújabb dalainkból is, amiből nemrég meg is jelent egy, a Fényévek a múlt héten, abból is fölidézünk egy párat, és egy csomó-csomó vendéget hívunk, a régi zenésztársainkat, némelyik egész messziről, külföldről érkezik haza, és egy csomó más zenészt, akikkel valamikor valamilyen formában együtt játszottunk. Ott lesz a színpadon Nagy Szabolcs zongorista, Diósi Diákos, szintén billentyűs, Nemes Janó fog szaxofonozni, Oszkó Péter, aki korábban a zenekar tagja volt, fog szájharmonikázni, velünk játszik majd Bakó Balázs a Beatsből, és néhány Beatles dalt játszunk el együtt, úgy, mint régen. Úgyhogy egy kicsit ez nekünk lesz egy nosztalgia, a közönségnek meg egy folyamatos változás a színpadon, 2,5 órán keresztül egy hosszú műsorra.
0: Most tehát 20 éves a zenekar. Mi lesz a folytatásban? Vannak-e terveitek? Hát gondolom vannak.
1: Igen, a tavasszal mi föl is vettünk egy albumnyi dalt, és addig csiszolgattuk, hogy végül most itt van az ideje a kiadásnak, de elkezdtük ezeket egyenként publikálni. Talán hát új világ, hogy igazodni kell ahhoz, hogy az albumok ideje lehet, hogy lejárt, és az egy-egy dal jobban érvényesül. Egy-egy dalt egy havonta, másfél havonta fogunk publikálni, és arról többet tudunk akkor beszélni, elmeséljük majd a közösségi médiában, meg itt ott a dalok születését, és akkor így egy fél éven keresztül mutatjuk meg ezeket a dalokat. És aztán persze már gondolkozunk új műsoron, sőt, már a jövő évi Völgy Imprót is tervezgetjük.
0: Na, jól van akkor. Akkor találkozhat veletek a közönség jócskán az előttünk álló időszakban. Nagyon boldog születésnapot kívánok a Bluespotnak. 20 év azért az már egy nagyon szép szám. Legyen meg a 40 is, meg a 60 is, oké? Okay?
1: Köszönjük, és köszönöm. Várunk mindenkit szeretettel.
0: Köszönöm szépen, Bárt János, zenekarvezető, gitáros volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap. A hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton nagyszabású születésnapi koncerttel ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Bluespot a Budapesti Muzikumban. A zenekar 2006-ban blues-rock klasszikusok feldolgozásával indult, később azonban saját szerzeményeik kerültek előtérbe, melyekben a blues és a rock mellett jazz, folk és funky hatások is megjelentek. Történetük fontos része a művészetek völgye is, ahol saját színpadot vezettek, az ottani közös zenélésekből pedig később a Völgyimpró sorozata is kinőtt. Az elmúlt 2 évtizedben számos ismert előadóval muzsikáltak együtt, a jubileumi estén pedig korábbi zenekari tagok és vendégművészek is csatlakoznak majd a jelenlegi felálláshoz. Vasárnap ismét a magyar zene különböző korszakai találkoznak a Koncertó Budapest magyar kincsek ünnepén a Zeneakadémia nagytermében. Az idei egésznapos fesztivál a 100 éve született Króh György zenetörténész emléke és a 100. születésnapját ünneplő Kurták György életműve előtt is tiszteleg. A 3 koncert Bartóktól, Liszttől és Dohnányitól egészen a kortárs magyar zenéig vezet, olyan előadókkal, mint Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Keller András, Illényi Katica és Magyar Valentin. Pénteken és vasárnap ismét műsoron lesz Göttinger Pál Anyós Nyelv című vígjátéka az Árcintér programjában. A történet egy egzotikus szigeten játszódik, ahol Arthur és Jade romantikus esküvőre készül, ám a 2 család találkozása gyorsan felborítja ezt az idilli tervet. A valódi bonyodalmat a 2 anya összecsapása okozza, akik mellett lassan már az is kérdésessé válik, hogy sikerül-e egyáltalán megtartani az esküvőt. A Pányik Tamás rendezte komédiában a 2 anyát, Szulák Andrea és Szendi Szilvi, a házasodni készülő fiatalokat pedig Kocsis Dénes és Kartfi Ajsa alakítja. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok háromnegyede. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csaknem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban változatlanul egy balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni a Dózsa-György úton a Kerepesi út előtt. Szintén baleset miatt csak a belső sáv járható továbbra is a Karolina úton, a Bartók-Béla út felé a Bocskai út előtt, ugyancsak balesetnél helyszínelnek a második kerületben a Bimbó úton a Füge utca közelében. Baleset miatt nem járható Török Bálinton a Kazinczy-Ferenc utca a temető köznél, és tart a műszaki mentés Budaörsön is a templom téri körforgalomnál. Az érintett BKK járatok mindkét helyszínen módosított útvonalon közlekednek, több megálló is kimarad. Csak arra szólni tudnak a Rákóczi hídon Pest felé, mert a Soroksári úti lehajtónál továbbra is csak egy-egy sávban tudnak mindkét irányban kikanyarodni a vasúti híd felújítása miatt. Egyébként a Rákóczi hídon Buda felé szintén csak lépésben lehet előre jutni. Ma 20 órától holnap hajnal 5 óráig ismét lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál a vasúti híd átépítése miatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Nemrég volt szeptember 8-a, Blaha Lujza születésnapja. Ezen a napon mutatta be Fodor Anna Mária a színész legenda történetéből ismerítő Cukorbaba című monodrámát. Az est során a színésznő megidézte Rutkai Évát, Psota Irént, Karádit, Hontit, Gobbi Hildát, sőt Tordai Terit is. Ami különlegessé teszi a Cukorbabát, az az, hogy az előadásban elhangzó minden szöveg szó szerinti idézet interjúkból, személyes naplókból, vagy éppen emlékiratokból. Semmi sem kitaláció. Korszakokon átívelően mutatja meg, hogy milyen egy színésznő élete. Egy színésznő mutatja meg mindezt Fodor Anna Mária, aki hamarosan itt lesz nálunk, és hát természetesen nem csak szeptember 8-án volt látható a Cukorbaba, hanem folyamatosan műsoron tartja a Lóvasút. Vele érkezik majd Gáspár Anna, producer, ők ketten lesznek a vendégeink. Most pedig Haydn 82. C-dur medveszimfónia 4. tétele következik.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Fodor Anna Mária színművész és Gáspár Anna produkciós vezető. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia!
0: Cukorbabáról beszélgetünk, amely egy egyszemélyes előadás Fodor Anna Máriától. Szeptember 8-án Blaha Lujza születésnapján mutattátok be először.
1: A
0: Lóvasúton, így van. Mi volt az, amiért az ő élete izgalmas lehet, egyáltalán hordozhat számunkra ma is olyan üzenetet vagy információt, amit használni tudunk, amit beépíthetünk az életünkbe?
1: Én mindent megtaláltam benne, ami az én életemmel azonos vagy párhuzamos, mindent. És ahogy elkezdtem kutatni, aztán ahogy így kavarodott a kis gondolatom meg az életem így ez alatt a fél vagy egy év alatt, mire így tulajdonképpen megszületett ez az előadás, és megfogalmazódott, hogy mi is legyen ennek a témája, vagy kik. A Blaha Lujza lett az összekötő tulajdonképpen ezek között, a színésznők között, akikről végül is szól ez a monodráma, meg rólam is szól. Tehát mindenkiben találtam hasonlóságot, és a legmesésebb és talán megfoghatatlanabb, titokzatosabb az ő nekem, mert ott végül is senki sem ismerte közülünk. Jöttek el nagyon, nagyon csodálatos nagy emberek, például Sándor Pál is az előadásra, aki mindegyik nőt ismerte ezek közül, a Psota Irént, a Rutka Évát, ugye Tordai Terit is, hál' Istennek, csak a Blaha Lujzát nem, úgyhogy nagyon érdekes, hogy őt hogy lehetett így, hogy lehetett nekem magamra húznom, meg én magamat őre, de simán, mert ugyanolyan színésznő, csak más színekkel tarkítva.
0: Amikor azt mondtad, hogy mindent hordoz, vagy minden ott van benne, akkor elsősorban a személyiségére gondoltál, az ő magánéletére, vagy a szakmaiságára, a színpadi megjelenítéseire?
1: Ezekben is minden tulajdonképpen. Igen, mert egy színésznő élete tulajdonképpen nem csak játék és mese, de benne vannak a veszteségek, a fájdalmak, a csalódások, a csillogás, a szerelmek, a pihenések, a séták, a cukros, habos, nagy evések, a fogyókúrázások, és a gyermekek, a gyermekelvesztések, a betegségek, a barátok, a férjek, sok minden, és nagyon-nagyon izgalmas vonal volt ő nekem, és az ő naplója, ami egyszer csak a kezembe akadt.
0: Anna, te hogy látod, hogy mi az, amit Blaha Lujza képvisel számunkra? Tehát, hogy milyen összefüggést látsz? Egyáltalán mi volt az, amiért odaálltál Anna Mária mellé, és nagyon erősen támogatod és segíted őt?
2: Anna Máriát nagyon izgalmas és nagyon sokszínű színésznőnek tartom, és amikor azt mondta, hogy szeretne egy olyan előadást, amiben olyan színésznő legendákat szeretne valahogy megeleveníteni, vagy önmagából átadni a közönségnek, mint ahogy mondta is, Psota Irén, Honti Hanna, Rutka Éva, Tordai Teri, Gobbi Hilda, igen, hogy ezeket a nőket ő mind megidézni. Azt gondoltam, hogy ez valami olyan parádés, izgalmas anyag, hogy ez mind ő belőle születik, és nem egy kész dolgot veszünk elő, hanem valóban ő válogatja ezeket a szövegeket. És amikor megtudtam, hogy ezek a szövegek mind szó szerinti leíratai az ő mondataiknak. Tehát például azt is Anna Máriától tudtam meg, hogy Rutka Éváról nagyon kevés olyan felvétel vagy írás maradt, ahol az ő mondatai egy az egybe szerepelnek. Úgyhogy ez még ilyen színháztörténeti, vagy tényleg ilyen irodalomtörténeti kalandz is volt, hogy a Blaha Lujza naplója az egy valóban megírt napló, a Psota Irén naplója valóban megírt napló, de Rutkairól úgy kellett keresni egy interjút.
1: Nincs vele interjú, élő interjú, úgymond. Van egy könyve, az csodálatos, egy vékony kis könyv, de hogy le tudsz szedni, hogy egy interjúban hogy kezd el egy mondatot. Milyen levegőt vesz, hol sír, hol pont-pont-pont a vége a szomorúságának, vagy a szomorú történeteinek, kevés van.
2: Szóval emiatt, a mélység miatt, és emiatt az elképesztő kutatás miatt volt bennem egy izgalom, hogy mindenképpen akkor ezt csináljuk meg, amit ő kitalált, és hogy Blaha Lujza életében, amikor elkezdte ő felrajzolni Anna Mária ezeket az epizódokat, amiket ő fontosnak tartott és kiemelt, akár a házasságáról, akár a kiégéséről, ami már a 20-as éveiben elkövetkezett, hogy ő már nem bírja ezt, és ő nem akar többet szerepelni, nehogy azt mondja a közönség, hogy túl sokáig csinálja, és hogy ők küldjék már el, hogy elég volt
1: és
2: belőle.
1: És 26 évesen felszaladt Jókai Morhoz, hogy ő ezt így abba hagyná. Ő úgy érzi.
2: Szóval ezek a történetek, tehát hogy annyira jelen idejűvé tették nekem, vagy úgyhogy nagyon jól tudtam hozzájuk kapcsolódni, úgyhogy egészen izgalmas színeit mutatta meg a Blaha Lujzának, és ami döbbenetes volt számomra, amiről filmhíradós emlékek is vannak, hogy Blaha Lujza temetésén többen voltak, mint Kossuth Lajosén. Az egész város megállt. Az a kereszteződés a Blaha Lujza téren, amit ismerünk, az olyan mértékig tele volt emberekkel, hogy szó szerint egy tűt nem lehetett elejteni. Tehát ennek a nőnek olyan nimbusza volt, olyan ereje, annyi ember tudott kapcsolódni hozzá, kötődni, imádta, hogy ott akart lenni a temetésén, valahogy részt akart vállalni abból a fájdalomból, hogy ezt az embert elveszítettük 75 éves.
1: A nemzet csalogánya.
2: A nemzet csalogányát. Úgyhogy számomra egészen különleges árnyalatai rajzolódtak fel Blaha Lujza életének attól, mert Anna Mária ezeket kikutatta, és oda tette elém. Úgyhogy abszolút találtam kapcsolódási pontot, és hát a címet is tőle kaptuk, hiszen az ő beceneve volt a Cukorbaba.
0: Milyen beszédes. Jövünk vissza. Fodor Anna Mária színművész a vendégem, és Gáspár Anna produkciós vezető.

0: Ez az Intermezzo, Fodor Anna Mária, színművész és Gáspár Anna produkciós vezető a vendégem. A Cukorbaba című monodrámáról beszélgetünk, amely a Lovasúton nézhető meg. De az est során ugye Anna Mária megidézi Rutkai Évát, Psota Irént, Karádit, Hontit, Gobbi Hildát, sőt még Tordai Terit is. Tehát akkor te tulajdonképpen átlényegülsz a nagyszerű legendás színésznőkké?
1: Próbálkozom, de nem akarom teljes mértékben utánozni őket, hanem csak egyszerűen a kutatásaim, meg az érzéseim, meg amiket láttam róluk, nyilván Terikével van szerencsém találkozgatni, és beengedett a kis életébe és a történeteibe, és őt is megpróbálom megeleveníteni, de mindegyiknek a gondolata a legfontosabb tulajdonképpen nekem, amiket megpróbálok úgy leképezni meg. Gyönyörű szép jelmezekkel próbáljuk meg, például Psota Irént egy turbánszerű, gyönyörű kis sapkával, vagy Honti Hannát egy pártával, egy virágcsokorral, ám de lefúrt lábbal, meg egy dallal. Tehát, hogy többféle kitárulkozás van itt, ami szerintem érdekessé teszi még ezt az előadást, hogy a megfoghatatlan Blaha Lujza nekem árnyátékokban jelenik meg például. Tehát az ő életének a részletei, az nekem egy mese, és ezt Krucsó Rita volt osztálytársam, barátnőmmel csináltuk meg, és felvételről megy egy árnyáték, egy bábos, tárgyjátékos animáció, mindenféle videóbejátszással. Tehát például ez így van megközelítve, vagy így van megfogva ez a megfoghatatlan.
0: És volt már olyan, hogy ilyen komoly kutatómunkát végeztél személyesen te egy előadáshoz?
1: Hát, talán ennyire nem. Sosem. Talán ez volt a legizgalmasabb. Vagy például az, hogy a Karádinak a részét aztán megbeszéltem a Sándor Pállal például, és elmondott egy csomó izgalmas titkot még hozzá, hogy is történt ez az interjú vele, vagy hogy szaladt el előlük aztán a Karádi a harmadik napon, és csukta be a kalapboltja ajtaját, és írta ki, hogy zárva, és onnantól kezdve nem találkoztak soha többé vele, vagy hogy nyílt meg akkor, amikor nem forgott a kamera, és hogy énekelt a saját önarcképe alatt, vagy hogy a Psota Irén milyen állapotban volt, amikor a Garas Dezsővel forgatott, és hogy adott neki pofont, és hogy állt föl 18-szorra, és hogy ment föl hozzájuk vacsorázni. És szóval, hogy azért ez annyira csodálatos, hogy ezek az emberek még élnek, és én nagyon rajongó típus vagyok, és egy rendezőért is lehet nagyon-nagyon rajongani, meg az, hogy mondjuk például a Sándor Pali mellett nincs folyamatosan kamera vagy mikrofon, mert mindig olyan titkokat és értékeket mond ki a száján, amit muszáj lenne mindenkinek tudni. És ezek engem nagyon izgattak, és lehet, hogy egy konzervatív színésznő vagyok.
0: Hát ezt nem mondanám.
1: De én sem. E tekintetben, hogy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes nekem az ennyire múlt is, de ugyanúgy izgalmas a Tordai Teri.
0: Olyan, mintha valahol egyfajta egyetemes színésznői létre utalnál.
2: Így van, és azt is köti össze nekem nézőként ezeket a nőalakokat, ahogy mindegyik megvillant egy pillanatot az életéből. Honti Hanna azt, hogy ő mennyire visszafogja magát előadás előtt, és egy falatot sem eszik, de utána lemegy a Mátyás pincébe, és a csülkös bableves. Az, hogy a Psota Irénnek milyen lélekjelenlét kellett ahhoz, hogy a színpadon anyát játszon, amikor ő soha nem lehetett anya. Az, hogy a Rutkai Éva mennyire megrendült, amikor a Latinovicsnak a halálhírét meghallotta, hogy Gobbi Hilda milyen szarkasztikus és milyen pontos mondatokat tudott arról mondani, hogy mit jelent színésznőnek lenni. Hogy ez a nimbusz, amit az emberek gondolnak, az mennyire nem igaz, és mennyi kétség, és mennyi kétségbeesés van egy színészben, hogy ő bizonyítson, és bemutassa magát, és hogy ők egyáltalán nem tartják magukat se szépnek, se különlegesnek, hanem valamit megpróbálnak megragadni, és átadni. És hát Tordai Teri, akit mind a ketten ismerünk Anna Máriával, meg egy olyan jelenség számunkra az ő arisztokratikus, elképesztően finom és légies, de közben nagyon pontos jelenléte, ahogy azzal a gyönyörű, szép magyar beszéddel, amit ő formáz mindig, és ami neki oly fontos volt egész életében.
1: Az illattal.
2: Igen. Szóval, ahogy ezeket a színésznőket ő megidézi, számomra ez varázsos. Nyilván elfogult is vagyok amiatt, mert hogy jól ismerem, meg sokat nézem, de próbálok ebből hátralépni, és akkor is azt érzem, amikor látom az ő alakításait, hogy igenis valahogy tud olyan érzeteket megfogalmazni, amitől azt gondolom, hogy Jézusom, tényleg a Psotából most megkaptam valamit, vagy a Gopi Hilda, hogy jöhet elő így, ennyire erősen, miközben egy gyönyörű fiatal vörös nőt nézek a színpadon, és látom magam előtt az ő robosztus, ahogy ő mondja, a tehén mi volt, tehát, mert ezt mondja magáról a Gobbi. Úgyhogy nekem végtelen izgalmas ez a sok-sok árnyalata a színésznőségnek és a színésznői sorsnak, ami összeköti ezeket a legendákat.
0: És hát valahol közben ott van a sérülékenység és a sebezhetőség. Szóval egy színésznő azért az érzékenységével dolgozik, de közben emiatt van kitéve annyi mindennek. És hogy közben erősnek kell lennie kifelé, tűrni a mindenféle kritikát, hozzászólás, stb. És hogy közben meg a lelkét oda kell adni. Mm-hmm. Szóval ez olyan gyönyörű paradoxon, hogy ezt a kettősséget, ezt így bírni kell viselni, szóval hogy szerintem nagyon, nagyon erősek a színésznők.
1: Pont ezt mondja a Terike is, hogy az érzékenységünkből, az érzékiségünkből dolgozunk, és este mindent odaad valakinek, aki mondjuk az aznapi szerelme, és hogy utána hogy van otthon, utána hogy vagy otthon, akár a hitvesi ágyban, akár csak úgy a családoddal, ha már mindent kijátszottál.
0: Igen. Nehéz. Nehéz, de biztos, hogy gyönyörű dimenziója ez a világnak. Jövünk vissza. Gáspár Anna produkciós vezető és Fodor Anna Mária színművész a vendégem.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban változatlanul egy balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni a Dózsa-György úton a Kerepesi út előtt. Szintén baleset miatt csak a belső sáv járható továbbra is, a Karolina úton, a Bartók-Béla út felé a Bocskai út előtt, ugyancsak balesetnél helyszínelnek a második kerületben a Bimbó úton a Füge utca közelében. Baleset miatt nem járható Török Bálinton a Kazinczy Ferenc utca a temető köznél, és tart a műszaki mentés Budaörsön is a Templom téri körforgalomnál. Az érintett BKK járatok mindkét helyszínen módosított útvonalon közlekednek, több megálló is kimarad. Csak arra szólni tudnak a Rákóczi hídon Pest felé, mert a Soroksári úti lehajtónál továbbra is csak egy-egy sávban tudnak mindkét irányban kikanyarodni a vasúti híd felújítása miatt. Egyébként a Rákóczi hídon Buda felé szintén csak lépésben lehet előre jutni. Ma 20 órától holnap hajnal 5 óráig ismét lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál a vasúti híd átépítése miatt. Varga Etele, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
6: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap. A hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Fodor Anna Mária, színművész és Gáspár Anna produkciós vezető, a Cukorbaba című monodrámáról beszélgetünk, amely a Lóvasút műsorán látható-hallható. Ugye itt Anna Mária megidéz több színésznő jelenségéből egy-egy pillanatot, ez egy kicsit olyan, mintha az eszenciájukat mutatnád meg. Azonban, szóval, hogy most annyi mindent szeretnék egyszerre mondani.
1: Na.
0: Igen. Valahol azt, hogy hogyan történik ez a folyamat, hogy mi az, amit te át tudsz venni egy színésznő alakításából, amit fontosnak érzel, amiben ő ott hordozza az egész életművét, és amit te ott az előadáson ki tudsz emelni.
1: Ahogy olvastam a könyveiket, a naplóikat, ahogy néztem az interjúikat, mindig találtam valami hasonlót, ami párhuzamba állítható akár az én életemmel, akár egy színdarabbal, vagy az ő életük párhuzamba állítható egy színdarabbal, vagy az ő szerelmük hasonló volt, vagy az ő veszteségük, vagy az ő vágyaik, és így tudok sorban menni, mert mindegyikben van valami. Olyan érdekes, a volt osztályfőnököm, Metzner János látta az előadást, és azt mondta, hogy hát ő már sok színésznővel dolgozott, még akár ezekkel is, a gyönyörűségekkel, de hogy nem tudott mindegyik fájdalmáról, vagy titkáról, és hogy olyan sok minden maradt belül, és én meg úgy gondoltam, hogy én aznap este mindent oda akarok adni, mint ahogy ők is úgy gondolták, hogy azokon az estéken mindent odaadnak, akár az életüket is, vagy akár a magánéletük részeit, vagy akár...
0: De közben még... volt, ami a paraván mögött maradt.
1: Persze.
0: Az egyébként lényeges, hogy egy színésznő valamit megőrizzen magából, tehát legyen titka.
2: Szerintem eszenciális, ha már ezt a szót egyszerű említetted. Anna Máriáról szokták mondani, hogy az ő jelenségében van valami titokzatos, vagy neki van valami titka színésznőként, és ez, amire rákérdeztél, igen, minden színésznő megtartott magának valamit, viszont a kutatások alapján egyes interjúkban, bizonyos napló részletekben, személyes jegyzetekben csak elárultak valamit akár a magánéletükről, akár olyan szakmai sikerről vagy bukásról, ami nagyon mélyen érintette őket, és ezeket így összehordani, ahogy ebben az előadásban van, ez ilyen nagyon mély rétegeket érint, de én azt gondolom, hogy még mindig ott van az a titokzatosság. Tehát nem csak a tényekben rejlik az, hogy egy titkot felfedünk, megmutatunk, ott csak egy picit beljebb engedjük abba a személyiségbe, de elképesztő erejük van, ami mögött mindig van egy kis titok.
0: Na, hát az viszont nem titok, hogy az előadás köré különböző programokat, eseményeket is szerveztetek, hát például fotókiállítást, ha jól tudom, illetve sétákat is.
2: Így van, amikor Anna Mária kitalálta ezt a témát, akkor elindultak a gondolatai afelé, hogy hogyan jelenjen ez meg vizuálisan, és mi már dolgoztunk együtt más előadásban Kálai Tóth Anett fotóssal, aki egy csodálatos színházi fotós, színházi is.
1: Meg képzőművész, azt hiszem.
2: A fotóival, úgyhogy elmentünk egy különleges helyszínre, és ott tulajdonképpen ezeket a színésznőket megidéztük, de fotóban vagy fotográfiában próbáltuk megmutatni őket több segítővel, és ezt most olyan, mint többes számban mondom, de igazából én csak néztem ezt a folyamatot, mert mindent Anna Mária talált ki.
1: Igen, a Novák Angéla barátnőmnek olyan csodálatos királynői lakása van, hogy azt gondoltam, hogy egy rózsaszín parókában tulajdonképpen bármelyik színésznőt meg lehetne idézni ebben a csili-vili világban, és szerintem nagyon szépen sikerült.
2: Elkészült egy olyan fotósorozat, ahol megidéződnek kicsit ezek az alakok, de mégsem úgy, ahogy ők vannak, hanem egy picit elemelve, de olyan elképesztő erejű képek, amikből igen, egy kiállítás tud összeállni. Úgyhogy biztatom a nézőket, hogy kicsit keresgéljenek, mert ha rákeresnek erre, hogy Cukorbaba, akkor megjelenik egy pár ezekből az egyébként kiállításra való képekből. amit pedig szintén nagyon szeretnék én, hogy azért a megidézett színésznőknek nagyon sok tárgya emléke van az Országos Színház Történeti Intézetben és a Bajor Gizi Színész Múzeumban, és egy olyan beszélgetés sorozatot tervezünk, ahol egy-egy tárgyat, vagy egy-egy olyan leleményt, amink van például a Blaha Lujza naplójából, több változat is van a Színház Történeti Intézetben, és úgy olyan jó lenne erről hallani, hogy vajon melyik is az igazi. Tehát egyet kiadtak könyvben, de ők összegyűjtöttek több kéziratot, és hát vannak benne különbözőségek.
1: Meg amikor kiderült, hogy ő is csopakon nyaralt, meg no. Én is, és ott sétálgatott, ahol én.
2: Ilyenek. Úgyhogy például ezt nagyon szeretnénk szintén megmutatni, és ha már ez az előadás elkészült, akkor ne csak így idézzük meg a színésznőket, hanem nagyon kézzelfoghatóan is. És lesz egy olyan beszélgetés sorozat, ahol egy-egy tárgyról is fogunk beszélni, Szebény Ágnessel, aki csodálatos tudója ezeknek a színház történeti kalandoknak, illetve olyan színésznőket szeretnék meghívni, akik szintén ott élnek a hegyvidéken, tudjuk, hogy Sej Judit is ott lakik, vagy Hernádi Judit, akiknél beszélgetnénk esetleg arról, hogy ők hogyan kapcsolódnak azokhoz, akik előttük jártak, nekik kihez van közük, kiktől vesznek szívesen, kikre gondolnak szívesen. De hát Rutka Évának az egyik tárgya konkrétan szerepel is az előadásban, majd nem ezt elárulhatod, ezt a titkot?
1: Igen.
0: Milyen tárgy?
1: Egy fodrász barátomtól, Török Attilától kaptam ajándékba. Ez egy púder, ami a Rutka Éva púdere volt, egy gyönyörű, iszonyú illatos papír négyzet dobozka, amiben még van púder is, és az mindig ott van velem.
0: És hol őrzöd? Ja, most is itt van?
1: Nem, az előadásban mindig ott van velem. Az például egy nagyon nagy érzés.
0: Mit jelent ez neked?
1: Rezgést, meg imádatot.
2: A rajongás így is meg tud mutatkozni, úgyhogy szeretnénk a nézőinknek is, vagy a közönségnek, aki egyáltalán érdeklődik ezek iránt, a színésznők iránt, valami kicsi olyan valóságot is mutatni, ami kézzelfogható, és itt van a környezetünkben, és jó, ha felfedezzük ezeket a kincseket.
0: Tárgyasolt formában is. Így köszönöm szépen, jövünk vissza. Gáspár Anna, produkciós vezető a vendégem, és Fodor Anna Mária színművész.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Fodor Anna Mária, színművész és Gáspár Anna produkciós vezető. A Cukorbaba című egyszemélyes előadásról, monodrámáról beszélgetünk, amely a Lóvasúton látható. Hát meséljetek kérlek kicsit a Lóvasútról, mint helyszínről. Hogy érzi magát az előadás, hogy érzi magát Anna Mária ott?
1: Csodálatos volt. Ez tulajdonképpen egy üvegpalota, ami abszolút egy intim közeggé vált azzal, hogy besötétedett, és ott felgyúltak a fények, és nagyon izgalmas volt, nagyon gyönyörű helyszín, és nagyon boldog vagyok, hogy végül ide lukadtunk ki a vidéki előadások, meg a budafoki előadások után, hogy itt lesz egy kis megnyugvás, vagy nem is tudom ennek az előadásnak
2: egy olyan
1: havonta.
2: Helyszín, igen. Ami rendszeresen befogadja ezt az előadást, és tényleg azért izgalmas, mert hogy ott van karnyújtásnyira ezeknek a színésznőknek az emlékei, és én azt is nagyon szerettem ebben, hogy zenés kitárulkozásnak hívják, és ebben a kis üvegpalotában aztán tényleg kívülről belülről mindenhonnan lehet belátni, kilátni, és tényleg a Lóvasúton most már egy olyan erős színházi repertoár van, hogy ha azt mondtam volna pár évvel ezelőtt, hogy jó, hát talán van ott színház, de mi is az, meg hol van, ez szerintem most már elég jól megkezdik megismerni az emberek, hogy Zugligeten ott van egyfelől egy gyönyörű történelmi épület, másfelől egészen komoly, izgalmas színházi előadásoknak a palettája, amiért érdemes oda menni. Azt nem is mondom, hogy a helytörténeti gyűjtemény ott van közvetlenül mellette, ami a kerületé, úgyhogy azt is rögtön érdemes megnézni. És a műfajokról jutott még eszembe, hogy az, hogy Anna Mária bábos, és hogy neki van egy ilyen tudása, ami megjelenik ugye az árnyjátékokban, meg a tárgyjátékokban, és ezt is az ő életéből sikerült beemelni ebbe az előadásba. Nekem például fontos az, hogy kicsit a bábművészetről is beszéljünk, szóval legyen olyan kísérő programja például ennek az előadásnak, ahol a nőket a bábművészetben is megidézzük, annak a történetét is felemlegetjük, és éppen ezért, mivel neki van ehhez kötődése, több vidéki bábszínház is meghívta már ezt az előadást, úgyhogy egy ilyen szép turné alakul, hogy a győri Vaskakas bábszínházba is, és Veszprémben is, a bábszínházban is fogjuk ezt, nyilván felnőtt előadásként, de hogy mivel a műfaj megjelenik benne, és ezek a színésznők az egész országban nagyon ismertek, és nem kérdés, hogy az emberek szerintem kíváncsiak rájuk, úgyhogy több vidéki városba pont emiatt kerülünk el, mert hogy van egy olyan bábos szálunk, ami neki sajátja.
0: Hát vigyétek ezt az előadást, ismerjék meg minél többen az egyetemes színészi lét eszenciáját, hiszen valahol erről van szó. Budapesten, a Lóvasúton kívül még látható lesz az előadás a közeljövőben? Vagy hogy tervezitek?
2: Hát törekszünk arra, hogy inkább egy helyszínen legyen, ahol az emberek mindig megtalálják, és inkább kicsit, mert tehát például Budafok az már picit messzebb van, és azért odáig már azt gondoljuk, hogy akkor elmegyünk. Egyelőre most szeretnénk itt letenni a voksunkat, emellett a helyszín mellett Budapesten.
1: De voltunk a Klebersbergben, ami szintén egy csodálatos kis helyszínnek bizonyult ennek a finomságnak, meg nagyon kedvesek is voltak, tehát hogy tényleg úgy nagyon nagy maraton ez az egész, és hogy tényleg nyugodt is legyek, és testileg, lelkileg, agyilag mindenhogy egyben legyek, egyszerűen eddig mindenhol csodálatosan pihe-puha közegbe tudott ez így megmerítkezni, úgyhogy szerintem ez a Lóvasút, ez az októberi a következő.
2: Igen, október 8-án és november 7-én már látjuk előre az előadásokat, mert hogy ugye Anna Mária a Pintér Béla Társulatban játszik, és ott aztán oly sok előadás van, meg nagyon sok új bemutatóra való készülés, ami nem ad túlságosan nagy teret, hogy a Cukorbabát is folyamatosan játsszuk, de igyekszünk műsoron tartani minél tovább, mert azt látjuk, hogy ez egy olyan témát pendített meg, amihez nagyon jól tud kapcsolódni. Nem csak az, aki érdeklődik a színház iránt, nem csak az, aki ismeri ezeket a színésznőket, voltak egészen fiatalok, akik Anna Mária rajongók, és nem biztos, hogy tudják, hogy ki a Gobbi Hilda, de úgy álltak föl, hogy utána néznek, és hogy milyen izgalmas.
0: Szóval folytatás lesz-e? Hát kutatsz-e még, Anna Mária?
1: Igen, egyébként nagyon izgalmas lenne, meg folyamatosan kapok újabb és újabb ötleteket, meg dobál föl az internet mindenfélét, amivel még vegyíteni lehetne, és hát az a csodálatos ebben, hogy én úgy változtatom ezt, ahogy akarom. Úgyhogy ez teljes mértékben nyitva van, és én is nyitottan állok és várok.
0: Ez az egyik legjobb az egészben, nem? Hogy az ember úgy formálhatja, ahogy szeretné.
2: Hát ez az, amiből nem fog kiöregedni, hiszen ez az ő válogatása a színésznő óriásokból, és hogyha akar, beemel valakit, ha akar, akkor épp kihagy aznap. Úgyhogy a nézőknek is mondom, hogy lehet, hogy évente egyszer érdemes megnézni, hogy éppen most kik vannak a repertoáron, de tényleg ez egy nagyon nagy szabadság, és nem lehet belőle kiöregedni.
0: És hát Fodor Anna Máriát látni kell a színpadon.
1: Köszi.
0: Nagyon köszönöm én is, hogy itt voltatok, és hát gyertek máskor is. Sikeres előadásokat kívánok.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Fodor Anna Mária színművész és Gáspár Anna produkciós vezető volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomankos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csaknem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban, a Rákóczi hídon mindkét irányban csak arra szólva tudnak haladni. Pest felé azért, mert a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávból lehet mindkét irányban kikanyarodni a vasúti híd felújítása miatt. Úgy szintén mindkét irányban lassú az átjutás az Erzsébet hídon. Torlódás alakult ki a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt, ezért a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál most is a villamos megállóban áll meg. Akadozik a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, illetve a Margit hídtól déli irányban, a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé, valamint a Hegyalja úton a Döbrentei tér előtt, az Alkotás utcában pedig a Krisztina körút előtt szintén torlódást tapasztalhatnak. Zsúfolt a Margit körút mindkét irányban, és csak nehezen járható a Széll Kálmán tér környéke út szintén. Telített a Rákóczi út mindkét irányban, a Fiumei út az Orci tér felé, az Üllői út mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Múzeum körút és a Károly körút az Asztória felé, valamint a Pesti alsórakpart is mindkét irányban a Lánchíd közelében. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Október 8-án ma van a Dalszerzők napja Magyarországon. Ezt az ünnepet először 2018-ban hívta életre az Artisius Egyesület, hogy felhívja a figyelmet a zenei produkciók mögött dolgozó dalszerzők munkájára, illetve a dalok társadalmi, valamint kulturális szerepére. Az ünnep időpontját Bródi János és Szörényi Levente Ó Mond című dalának 1965-ös bemutatójához kötötték, ami a fellelhető adatok alapján az első magyar nyelvű rockdal, amit egyébként közönség előtt játszottak. Ma ünnepelnek Demeter, Dömötör, Loréna és Koppány nevű hallgatóink, szeretettel gratulálunk. Most pedig Beethoven második D-dur szimfóniájának negyedik tétele szól. Előadja a Bécsi Filharmonikus Zenekar.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Október 15-e és 25-e között rendezik meg a 15. Szemrevaló Filmfesztivált a Művész moziban, ahol 10 friss alkotás érkezik a német nyelvterületről. Az eseményről Sárosi Bogátát faggatom, aki a Goethe Intézet kulturális referense, és biztos, hogy mindannyiunknál többet tud a filmfesztiválról. Kezicsókolom.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: 10 filmet hoznak, de azt olvastam a sajtó közleményükben, hogy jócskán vannak átfedések például szereplőt illetően, tehát lesz olyan szereplő, akit több filmben is lehet látni. Őról amit kell tudnunk, számoljunk azzal, hogy a hallgatóink legnagyobb része talán olyan nagyon nincs tisztában német filmművészettel, mint önök. Szóval egy keresett színészről van szó, aki több filmben is játszik?
2: Igen, talán akik nem a kifejezetten a német filmek, vagy a német nyelvterületű filmeknek a rajongói, ők is ismerhetik a nevét. Sandra Hüller színésznőről van szó, aki ugye már idén amerikai alkotásban is feltűnt, Ryan Gosling mellett játszott, illetve francia és másik amerikai filmben is az elmúlt években játszott, tehát egy nagyon ismert színésznőről van szó. És vicces módon úgy alakult, hogy most a fesztivál válogatásban 3 olyan film is szerepel, amelyeknek ő a főszereplője.
1: Érdekes. Gondolom olyanok lesznek a vetítések, hogy nem lesz átfedés, tehát ha valaki a művésznőt mind a 3 filmben szeretné megnézni, akkor ezt ki tudja majd logisztikázni, ugye?
2: Pontosan, igen, meg lehet őt nézni mind a 3 filmben. Az első film, amit ajánlanék Sandra Hüllerrel, az Apaföld című film. Ez Cannes-ban a zsűri nagydíját nyerte el idén, és később majd a mozikban is látható lesz, de most exkluzívan csak a fesztiválon. Ez 1949-ben játszódik Németországban, és Thomas Mannról és a lányáról Erika Mannról szól, és Erika Mannt alakítja Sandra Hüller színésznő. Aztán említeném az osztrák filmet, amelynek Rose a címe, itt is a címszerepet játsza Sandra Hüller. Ezt a filmet jelölte Ausztria az Oscarra idén, és ebben a filmben az alakításáért már a Berlinállén az Ezüst medvét elnyerte a színésznő.
1: Ez önmagában sem hangzik rosszul. Ha eddig nem ismerték volna a kedves hallgatók Sandra Hüller nevét, akkor majd most biztos ismerni fogják. Ugye egy hölgyel beszélgetek önnel, és említettünk egy másik hölgyet, de valahogy amire felfűzték az egész filmfesztivált, az is valahogy a hölgyek körül mozog, vagy hölgyek a főszereplői, jól sejtem én ezt?
2: Nagyon sok filmben olyan női főszereplők viszik el a történetet, akik vagy egy nehéz helyzettel szembesülnek, és kénytelenek újra konstruálni az egész életüket, vagy új hazát kell keresniük maguknak, és erről a nullpontról állnak fel újra. Tehát a legtöbb filmnek erős nők állnak a középpontjában az idei válogatásban. Úgy is lehet csoportosítani esetleg a filmeket, ha azt mondjuk, hogy a különleges foglalkozások mentén, mert például az egyik legizgalmasabb svájci film, az Esti műszak című film, amelynek a főszereplője egy ápolónő egy kórházban. Ezt a főszereplő színésznőt is esetleg ismerhetik már a magyar nézők, Leonie Danes, és a korábban a Tanári szoba című filmben szerepelt már, akkor egy tanárnőt alakított, most pedig egy ápolónőt, akinek az esti műszakját követhetjük végig, szinte minthogyha élő adásban néznénk végig ezt az egy esti műszakot, egy az egyben átéljük vele ezt az időt, és megtapasztalhatjuk, hogy nem csak Magyarországon vagy Európa keleti felében nehéz az egészségügyben dolgozni, hanem bizony a gazdag Svájcban, Zürichben is sok nehézséggel szembesülnek az ápolónők. Túlterheltek, nagyon nehéz a munkájuk. Éppen ezért erről a témáról szerettünk volna egy kicsit bővebben is beszélgetni a nézőkkel, és a film október 20-ai vetítése után egy beszélgetést terveztünk, amelyen részt vesz dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is majd, illetve többen ápolók, ápolási igazgatók, több szakmai résztvevője is lesz a beszélgetésnek.
1: Majdnem előtt az egyik kérdésemet, általában, nem mindig, de általában előfordul az, hogy egy filmfesztiválra alkotót is hívnak. Itt erről én most nem olvastam, viszont ha vendég van, az nagyon jó. Illetve a másik kérdés, ami talán még fontosabb, hogy csak játékfilmeket lehet nézni önöknél, vagy dokumentum, animáció, van-e más is?
2: A legtöbb film, idén játékfilm, egy dokumentumfilm van, és akkor az szintén visszakapcsolódik Sandra Hüllerhez. Egy dokumentumfilm, ami a híres osztrák írónőről, Ingeborg Bachmannról szól, és őt is Sandra Hüller alakítja, egy olyan izgalmas hibrid film, amely részben játékfilmes elemeket, részben dokumentumfilmes elemeket tartalmaz.
1: Talán három legyet tudtak volna egy csapásra ütni, ha valahogy sikerül Sandra Hüllert is leszervezni, de ettől még 10 film lesz a 15. Szemre való filmfesztiválon október 15-e és 25-e között, gondolom a szokásoknak megfelelően eredeti nyelven felirattal.
2: Eredeti nyelven felirattal, és annyit tennék még hozzá, hogy a nyitófilm idén a Toldi moziban lesz, aztán az összes többi napon a rendes műsorrendi vetítések pedig a Művész moziban Budapesten. Majd október 15 és 25 közötti budapesti időszak után a vidéki mozikban is Pécsett, Debrecenben és Szegeden.
1: Igen, ezt is nagyon jó, hogy elmondta, nagyon köszönjük. És bár egy német domain van megadva, goethe.de, de érdekes módon elhoz minket ennek a filmfesztiválnak a honlapjára, sőt, még ki is lehet választani a goethe.de honlapon a magyar nyelvet, ha valaki csak érdeklődik a német iránt, de nem beszéli, szóval további részleteket ott találnak meg a kedves hallgatók. A legfontosabb információk október 15-e és 25-e között lesz a 15. Szemre való filmfesztivál. Nagyon szépen köszönöm Sárosi Bogátának, a Goethe Intézet kulturális referensének, hogy mindezt elmondta. Kezit csókolom.
2: Viszontlátásra!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Árendás József 80. születésnapja alkalmából Plakátok és rajzok címmel nyílt nagyszabású kiállítás a Műcsarnokban, amely csaknem 6 évtized alkotói pályájából válogat. A tárlat 3 nagy korszakot mutat be, a 70-es évek filmplakátjait, az 1980-as évektől meghatározó színházi munkákat, illetve az utóbbi évtizedek megrendeléstől független autonóm plakátjait. Árendás alkotásainak jellegzetessége, hogy egy film, színdarab vagy gondolat lényegét gyakran egyetlen erős képi ötletbe sűríti, miközben munkáiban az irónia, a groteszk és az intellektuális humor is rendkívül fontos szerepet kap. A plakátok mellett rajzokkal is találkozhatunk, a kiállítás pedig azt a korszakot is megidézi, amikor a művészi plakátok még elsősorban az utcákon, mozik és színházak előtt szólították meg a közönséget. A plakátok és rajzok november végéig látható a Műcsarnokban, és egy jelentős életmű mellett magának a magyar plakátművészetnek a változásairól is mesél. Lábas Viki, Bíró Eszter és Szirtes Edina Mókus új közös formációja a Múzsa Kollektíva szombaton a Magyar Zeneházában mutatja be először közös műsorát a budapesti közönségnek. A három különböző zenei háttérből érkező énekesnő világslágereket, versfeldolgozásokat és kortárs szövegeket gondol újra három szólamú vokális megszólalásban. A műsorban többek között Radnóti Miklós és Szépernő versei is megjelennek, miközben a dalok és az irodalmi szövegek egymásba fonódva építik fel az est zenei világát. Az énekesnők hangszereken is közreműködnek, a Födő Sándor vezette zenekar pedig gitárral, harmonikával, hegedűvel, illetve különleges afrikai és perzsa ütőhangszerekkel kíséri őket. A Múzsa Kollektíva első közös koncertjének különlegességét pedig éppen az adhatja, hogy hogyan talál egymásra a három karakteres hang és három eltérő művészi világ. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban, a Rákóczi hídon mindkét irányban csak araszolva tudnak haladni. Pest felé azért, mert a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávból lehet mindkét irányban kikanyarodni a vasúti híd felújítása miatt. Úgyszintén mindkét irányban lassú az átjutás az Erzsébet hídon. Torlódás alakult ki a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt, ezért a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál most is a villamos megállóban áll meg. Akadozik a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, illetve a Margit hídtól déli irányban, a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé, valamint a Hegyalja úton a Döbrentei tér előtt, az Alkotás utcában pedig a Krisztina körút előtt szintén torlódást tapasztalhatnak, zsúfolt a Margit körút mindkét irányban, és csak nehezen járható a Széll Kálmán tér környéke út szintén. Telített a Rákóczi út mindkét irányban, a Fiumei út az Orci tér felé, az Üllői út mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Múzeum körút és a Károly körút az Asztória felé, valamint a Pesti alsórakpart is mindkét irányban a Lánchíd közelében. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap. A hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatában hova fogunk ellátogatni, ami a zenéhez kapcsolódik?
2: Hát egy olyan épületet találtam, amiről ha hiszed, hanem eddig még nem beszéltünk.
1: Pedig rengeteget tudunk róla, szerintem.
2: Igen, úgyhogy a Művészetek Palotáját hoztam.
1: Képzeld el, hogy most voltam az operában egy sétán, ahol Zoboki Gábor tartott egy sétát, és ugye ő mesélt arról, hogy bizony, hát az, hogy a műpának ilyen a hangzása, és hogy így néz ki a műpa, hát az neki köszönhető. Na, hát akkor van. Nézzük, hogy mi minden történt itt, míg elkészült a műpa.
2: Zoboki Gábor neve megkerülhetetlen, valóban az ő tervei dicséri a Művészetek Palotája, amely Budapest és Magyarország egyik vezető kulturális intézménye. Elmondhatjuk, hogy hazánk elmúlt 100 éves kultúrtörténetének az egyik legkiemelkedőbb eseménye volt ennek a megnyitása 2005-ben, ugyanis ilyen összetett kulturális rendeltetésű épületegyüttes nem nagyon volt még korábban a 20. században, tehát tényleg egy igazi kincs született a Művészetek Palotájával.
1: A Duna partján, és ezt biztosan tudja mindenki, hogy ugye a Nemzeti Színházzal szemben mellett van.
2: Az UNESCO világörökség listáján is szereplő Dunapart részeként megszülető milleniumi városközpontról van szó, tehát ez a déli részére esik a fővárosnak. Ez a 2000-es évek után kezdett el kialakulni ez a városrész, ugye új lakóépületekkel, irodaépületekkel, és valóban a Nemzeti Színházzal, illetve a Művészetek Palotája, talán ez a két legjellegzetesebb épülete a milleniumi városközpontnak. Elmondhatjuk, hogy ezzel tényleg egy új kulturális központ jött létre a fővárosban és Európában, egy olyan létesítmény, a műpa, amelynek a megjelenése, a funkciói, a kivitelezés kiváló minősége és a 21. századi technikai háttér lehetővé teszi bármilyen magas minőségű és nagyméretű produkció befogadását, és képes arra, hogy a legkülönfélébb művészeti ágakat együtt egy helyen vonultassa fel.
1: Mennyi idő alatt készült el, illetve kiknek köszönhetjük ezt?
2: 28 hónap alatt épült fel ez a komplexum, és 3 főegysége van a Duna felüli oldalon. Ugye önálló intézményként működik a Ludwig Múzeum, középen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, valamint a keleti szárnyban a Fesztivál Színház, de ebben az épületben találjuk a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is, tehát egy nagyon összetett épületről van szó. Az ingatlan fejlesztője a Trigranit ZRT, a generál kivitelező az Arkadom építőipari ZRT, és a tervező Zoboki, Demeter és társaik építész iroda volt, tehát neki köszönhetjük ezt a csodás épületet.
1: Az épületet mi határozza meg?
2: A műpa egész struktúráját és külső megjelenését a belső tartalom határozza meg. A jelentőségét mindenképpen a hiánypótló szerepe adja, hiszen a technikai színvonala a hazai és a nemzetközi építészetben is egyaránt kiemelkedő alkotássá avatja. Ez meg is történt, hiszen megnyitása után egy évvel már elnyerte az építészeti, illetve ingatlanfejlesztési Oscar-díjként számon tartott Fiapchi Pridexcellence 2006-os kitüntetést az úgynevezett speciális kategóriában. Ebbe a kategóriába a nagyközönségnek termékeket és szolgáltatásokat kínáló épületeket, tehát az oktatási, közművelődési intézményeket, könyvtárakat, reptereket díjazzák, és ebben nyerte meg ezt a díjat a MIPA épülete.
1: A MIPA-nak a terei szerintem fantasztikusak. Egyébként a Bartók Béla hangversenyteremben ott az orgona, az, hogy felül, hogy vannak ott a panelek, hogy egyébként miért így van kialakítva, és hogy az oldalsó panelek is mire szolgálnak, de még akár a széksorok, vagy hogy vannak ott felépítve az oldalsó pályok, mindennek szerepe van és funkciója.
2: És ez mind-mind az akusztikát segíti elő, hiszen a világ egyik legjobb akusztikájával rendelkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, és ha már az orgonát említetted, akkor a nézőtérre szemben található úgynevezett orgonák orgonájának is nevezett hangszerkomplexum. Ennek az orgonának 6804 sípja van, 92 regisztere és 5 manuálja, tehát ez így együtt méretében és technikai lehetőségeiben is tényleg páratlan.
1: A színházterem.
2: Ugye a műpa keleti harmadában helyezkedik el, nagyon korszerű technikával, egy akusztikus előadóteremről van szó, 443 férőhelyes, és Fesztivál Színháznak a színpada pedig 750 négyzetméteres.
1: És amit még sokat szoktak emlegetni a műpával kapcsolatosan, az az üvegterem.
2: Bizony, az a nagyon különleges kilátás biztosító üvegterem, amely 130 fő befogadására képes, illetve kisebb rendezvényeket szoktak vinni a kék terembe, és hát ahogy mondtuk már korábban is, a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is itt találjuk. Tehát több kis és nagy rendezvény, zenei és más típusú rendezvények befogadására is alkalmas a műpa, egy igaz igazi, sokoldalú, fantasztikus 21. századi épület jött létre.
1: És ott van ugye a Ludwig Múzeum is, középen egyébként ugye van egy könyvesbolt is, ahol a te könyveidet is megtaláljuk?
2: Igen, szoktam látni, és mindig nagyon örülök, hogy ott szoktak lenni az én könyveim is. A Ludwig Múzeum kiállítását pedig az aznapi műpába szóló jeggyel ingyenesen látogathatjuk, és ne felejtsük el, amit én nagyon szeretek a műpának, a díszkivilágítása.
1: Igen, igen.
2: Tehát este az, hogy változtatható a színe, hogy néha ilyen átmenetek vannak egyikből a másikba, illetve azok a kis fénykukacok, ugye, ezek a fénycsíkok, amelyek az épületen vannak, egy annyira messziről is tényleg jellegzetes, felismerhető, szerethető épület, hogy tényleg kívül belül egy csoda. A műpa. A homlokzati díszkivilágítását 2013-14 környékén építették újjá, és itt a tervező Zoboki Gábor régi álmát sikerült valóra váltani azzal, hogy az egész épület élénk, mély, változtatható színű díszkivilágítást kapott, és hát így vált a pesti látkép egyik meghatározó épületévé.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Bárti János gitáros zenekarvezető, akivel a Blue Spot jubileumi ünnepéről beszélgetünk, melyre szombaton kerül sor a Budapesti Muzikumban. 5 és 6 óra között pedig itt járt nálunk Fodor Anna Mária színművész és Gáspár Anna producer. Velük a Cukorbaba című monodrámáról beszélgettünk, amely a Lóvasút repertoárián látható. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel Szerély Minóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszonthallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok, csak nem 3/4-e, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat.

0: A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a jókai kiállítás látogatható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délén a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchidat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchidnak vannak, voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Igazságosabbak lesznek az új adótörvények a kormány szerint. Még ebben a hónapban elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Felhős idő várható elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőben életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem pedig a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. Hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnok von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a híd láncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdélyi Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdélyi Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Igazságosabbak lesznek az új adótörvények a kormány szerint. Rossz mentális állapotban van a magyar fiatalok többsége. Holnap már ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőben életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem pedig a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. Hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a magyar királyi államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkábaállási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita a magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita a magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészet történész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébániatemplom hátsó fal

0: falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az országházban dolgozó politikusokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A várban sétálva nem biztos, hogy eszünkbe jut, mennyi emléket és titkot rejt a Várhegy pince és barlangrendszere. Az utcák alatt három szinten végig húzódó rendszer a földtörténeti korszakok nyomait, középkori legendákat és több ezer ember befogadására alkalmas II. Világháborús óvóhelyet is őriz. Ezt a 3,3 kilométeres kiemelten védett barlangot az 1880-as években térképezték fel. Egyes helyeken még látszanak a középkori borospincék és jégvermek, ahogy egy kiállított csontkamra töredéke is. Állítólag a városháza tömlöceként is használták ezeket a vermeket. A török hódítás után a megunt háremhölgyek is sokszor ezekbe a pincékbe kerültek. A barlang legalsó szintjén az izgalmas oldódás formák mellett a plafonban még egy mamutfog helye is megmaradt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 millió kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta